Move!

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla, abból az 1300 milliárd forintos keresztszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem pedig kémműholdakra, mondta a miniszterelnök, kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra, írja az MTI. Újra megnyitja kapuit a Paksi Városháza. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei és dolgozói május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt a hétfői és keddi napon az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetők az ügyek. A Városháza a jövő héten már egy lakossági fórumnak is helyszíne lesz. Május 20-án szerdán délután 16:30-tól a Templom utca és az Attila utca felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül majd sor. A lakossági fórumra Nagy Balázs alpolgármester önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket. A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. A legnépszerűbb a csillámtetkó volt, mondta a rádiónknak a Paksi Szivárvány Egyesület vezetője, Pákolicné Lengyel Erika.
2: De emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban. Aztán többféle célba dobó lehetőség, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni. Bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan családok is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen. Nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
1: Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal komandója rendszeresen szervez ruha és tartós élelmiszerosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. Tavaly márciusban költözött a Dózsa György úti épületbe a Paksi Szivárvány Egyesület, hangsúlyozta az Egyesület vezetője, Pákolicné Lengyel Erika.
2: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig hát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon tudjunk itt ilyen programokat tartani. Tapasztalataink azt mutatják, hozzánk tartozik ugye az Angyal Komandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akár bárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Itt vesszük át az adományunkat is, a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik ez a karitatív munkánk az egyesületben. Ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron, a tanszergyűjtés, iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat. Folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez a tartós élelmiszer.
1: Ruhaosztást tartanak a jövő héten Kölesden, melyre várnak minden rászoruló családot, kölesdi lakost. A ruhaosztást a Védőnői Tanácsadóban tartják május 21-én csütörtökön, délelőtt 10 és déli 12 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy szatyrot vigyenek magukkal. Kigyulladt egy vendégház tetőszerkezete csütörtök délelőtt Szekszárdon, Strázsahegyen, közölte a katasztrófa védelem. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók. A beavatkozó egységek 5 vízsugár és kéziszerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mintegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat, továbbá 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személysérülés nem történt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: FOX FM.
1: Összeket.
2: Eskü íze a számban, egy szexbomba édes teste, szoknyád arosú gomb baby, love me tender. Pesgő íze a számban, egy szexbomba édes teste,

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készlet felszabadítás. Újra megnyitja kapuit a Paksi Városháza. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei és dolgozói május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt a hétfői és keddi napon az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetők az ügyek. A Városháza a jövő héten már egy lakossági fórumnak is helyszíne lesz. Május 20-án szerdán délután 16:30-tól a Templom utca és az Attila utca felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül majd sor. A lakossági fórumra Nagy Balázs alpolgármester önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket. Kigyulladt egy vendégház tetőszerkezete csütörtök délelőtt Szekszárdon a Strázsa-hegyen, közölte a katasztrófavédelem. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók. A beavatkozó egységek 5 vízsugár és kéziszerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mintegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat, továbbá 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személysérülés nem történt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Szerződést hosszabbított Bognár Györggyel a PFC. A Paksi NB1-es futballklub vezetése és Bognár György pénteken állapodtak meg a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további 1 évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd első osztályú csapat kispadjának az élén. A vezetőedző Paksi meccs számlálója jelenleg 213-nál áll, melyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Bognár György irányításával az előző évek a klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. A Paksi FC elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfele. A finálék közül 2 is sikerrel vett, a 2023-24-es és a 24-25-ös idényben egyaránt a Paks emelhette magasba a trófeát, tehát Zsinórban 2-szer sikerült felülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságban is hasonlóan eredményes időszakot él a csapat, mivel az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobogón zárt, a 23-24-es idényben ezüst, a 24-25-ös kiírásban bronzérmet szerzett. Amennyiben ez sikerül idén is elérni, úgy sorozatban 3-szor is kivívja a nemzetközi kupa szereplés jogát a PFC.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: Reklám. Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Reklámot hallottatok. Suki Koktél. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Paks FM-en.

0: Bocs FM. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Bocs FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Történelmi jelentőségűnek nevezte a Xi Jinping kínai és Donald Trump amerikai elnök pekingi csúcs találkozóját Wang Yi kínai külügyminiszter pénteken, hangsúlyozva, hogy a találkozó új szakaszt nyithat a kínai-amerikai kapcsolatokban. Bejelentette, hogy Xi ősszel Washingtonba látogat, írja az MTI. A kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit ismertető sajtótájékoztatón Wang Yi közölte, a csaknem 9 órás egyeztetés során több fontos kérdésben is eredmény született, köztük a kétoldalú kapcsolatok új politikai keretéről és a gazdasági együttműködés további bővítéséről. Donald Trump amerikai elnök május 13 és 15 között tett hivatalos látogatást Kínában, amerikai elnökként 2017 óta most először járt az országban. A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. A legnépszerűbb a csillámtetkó volt, mondta a rádiónknak a Paksi Szivárvány Egyesület vezetője, Pákulicné Lengyel Erika.
2: De emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban. Aztán többféle célba dobó lehetőség, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni. Bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot. Nagyon szeret hogyha minél többen jönnének esetleg olyan családok is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen. Nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
1: Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal komandója rendszeresen szervez ruha és tartós élelmiszerosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. Tavaly márciusban költözött a Dózsa György úti épületbe a Paksi Szivárvány Egyesület, hangsúlyozta az egyesület vezetője, Pákulicné Lengyel Erika.
2: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig hát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon tudjunk itt ilyen programokat tartani. Tapasztalataink azt mutatják, hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Itt vesszük át az adományokat is, a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik ez a karitatív munkánk az egyesületben. Ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron, a tanszergyűjtés, iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat. Folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez a tartós élelmiszer.
1: Ruhaosztást tartanak a jövő héten Kölesden, melyre várnak minden rászoruló családot, kölesdi lakost. A ruhaosztást a védőnői tanácsadóban tartják május 21-én csütörtökön, délelőtt 10 és déli 12 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy szatyrot vigyenek magukkal.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Május 16-a szombat van, 7 óra után járunk 8 perccel, és 12 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Mózes, Botond, János és Simon nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001-es, SMS-en és Viber-en is kereshettek, akár azzal, hogy számot kértek, de az is előfordulhat, hogy üzenetet kívántok továbbítani általam, és én ezt nagyon szívesen meg is teszem. Nézzük az első blokkot így 7 óra után, Joe Cocker, General és Bob Merle az előadók sora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 19 perccel 7 óra után jöjjön a mai első kívánság teljesítése. Szia kedves Suki, szép reggelt! Mai reggelen az eredeti dal szerzőjének, Irwin Berlin, valamint előadóinak, Fred Astaire és Judy Garland emlékére és tiszteletére szeretném kérni Taco Orchestra 1982-ben megjelent feldolgozását, felidézve a múlt évezred 20-as éveinek hangulatát, címe elegánsan öltözve, a dalt 2013-ban Robbie Williams is sikerre vitte. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról, tehát jön a Taco, utána itt lesz még a Queen és az Ergo is ebben a blogban.

0: koktél.
1: Bizony, bizony, 7 óra 31 perckor megyünk tovább, még pedig az esemény naptár május 16-ához csatolható történéseiért. 60 évvel ezelőtt ezen a napon született Janet Jackson, amerikai popénekes zeneszerző. 36 éveim már, hogy nincs közöttünk, Sammy Davis Jr., afroamerikai énekes, táncos, filmszínész. Oscar-díjat is kapott, Tripla vagy semmi című számáért, aztán 71 évvel ezelőtt ezen a napon született Hazel O'Connor, a 80-as évek új hullámjának zenésze. Nézzük akkor, hogy kire is emlékünk, zeneileg is Janet Jackson lesz a következő blokk első előadója, aztán érkezik majd Barry White, illetve hát egy kis kitérő, kereskedelmi kitérő után velünk lesz még Lou Reeves is,

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Suki Koktél. Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Paks FM-en. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: Suki Koktél. Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Egy perc múlva 3:48, egy újabb kívánság teljesül itt a koktélban. Ábrahám László Nagyszalán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek. 50 évvel ezelőtt elhunyt Keith Ralph emlékére, aki a The Yardbirds sikerei után alapítója volt húgával, Janie-vel a Renaissance nevű progresszív formációnak. A Yardbirds 1965-ben megjelent slágerének címe Szerelmiért, For Your Love, ez forog Laci kedvéért itt elsőként a blogban, aztán érkezik még Lionel Richie és Komár László is.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 53 perc van, egy számra maradt idő, ez nem lesz más, mint a darabokra törted a szívem a Bergenditől, de még mielőtt elindítom a zenét, nézzük az időjárás előrejelzést. Túlnyomóan borult lesz az ég, legfeljebb hazánk keleti felé lehet szakadozott a felhőzet, ott rövidebb napos időszakok is lehetnek. A Dunántúlon tartós esőzésre, másod záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Többfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11-16, másút 17-24 fok között alakul. De a 20 fok feletti értékek a Tiszántúlon lesznek jellemzőek. Késő estére 8-16 fok közé hűl le a levegő. A vételkörzet hőmérője 13 Celsius fokot mutat. Jöjjön akkor a Bergendi, aztán pedig Robi, Tokai Robi a hírekkel.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla abból az 1300 milliárd forintos keresztszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem pedig kémműholdakra, mondta a miniszterelnök, kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra, írja az MTI. Újra megnyitja kapuit a Paksi Városháza. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei és dolgozói május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt a hétfői és keddi napon az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetők az ügyek. A Városháza a jövő héten már egy lakossági fórumnak is helyszíne lesz. Május 20-án szerdán délután 16:30-tól a Templom utca és az Attila utca felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül majd sor. A lakossági fórumra Nagy Balázs alpolgármester önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket. A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, illetve a Dunakömlődi Tagóvoda nyerte meg a Fuss, Úsz, Kerékpározza gyermekedért elnevezésű mozgásnépszerűsítő rendezvénysorozatot, adta hírül a Tele Paks. Már hagyományosan a tavaszi időszakban rendezi meg a Paksi Ese a futásból, úszásból és kerékpározásból álló sportprogramot, amelynek lényege, hogy a Paksi nevelési oktatási intézmények minél több gyermeket, családot testmozgásra bírjanak. Az eredményhirdetést május 15-én a Városnapja keretében tartották. A nyertesek értékes sportszervásárlási utalványban részesültek, de valamennyi résztvevő intézményt díjazta a szervező.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Szerződést hosszabbított Bognár Györggyel a PFC. A Paksi NB1-es futballklub vezetése és Bognár György pénteken állapodtak meg a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd első osztályú csapat kispadjának az élén. A vezetőedző Paksi meccs számlálója jelenleg 213-nál áll, melyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Bognár György irányításával az előző évek a klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. A Paksi FC elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfele. A finálék közül 2 is sikerrel vett, a 2023-24-es és a 24-25-ös idényben egyaránt a Paks emelhette magasba a trófeát, tehát Zsinórban 2-szer sikerült felülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságban is hasonlóan eredményes időszakot él a csapat, mivel az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobogón zárt, a 23-24-es idényben ezüst, a 24-25-ös kiírásban bronzérmet szerzett. Amennyiben ez sikerül idén is elérni, úgy sorozatban 3-szor is kivívja a nemzetközi kupa szereplés jogát a PFC.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Május 16-a szombat van, 8 óra után járunk, 10 perccel is 13 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, Mózes, Botond, János és Simon nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001 SMS-en és Viberen is kereshettek kívánság, illetve üzenet témakörökben. Nézzük az első blokkot, így 8 óra után Fenyő Miklós, DJ Bobó és Zoltán Erika az előadók sora.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét.
1: Ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek.
2: Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: 8 óra 23 perckor is a Suki Koktélt hallgatjátok, benne pedig egy kívánság teljesítését. Szia Suki, szép reggelt. Kérlek, jázd le Leonard Cohen, Tiklis Waltz, volt egy tánc. Köszönöm, Marian. Hát Marian nagyon szívesen, Leonard Cohen közös kedvencünk. Tőle forog a Volt egy tánc, aztán jön még a blogban egy Aesop Bass felvétel is.
4: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Suki Cocktail. Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 32 perckor egy újabb kívánság teljesül itt a koktélban. Jó reggelt kívánok, szeretném kérni és meghallgatni Monte Cristo Girl of Lucifer című dalát, és küldöm sok szeretettel a stábnak, és mindenkinek szép hétvégét kívánok, köszönettel és tisztelettel János Debrecenből. Hát akkor jöjj majd a Monte Cristo, aztán itt lesz még a blogban Cher, és a Scorpio is. Ő zárja majd a három számból álló összeállítást.

0: reklám. Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: Egy perc múlva 3:49, amikor is belenézünk az esemény naptár május 16-i híreibe. 115 évvel ezelőtt ezen a napon született Rodolfo Bűvész, eredeti neve Gács Rezső volt. Aztán 121 évvel ezelőtt május 16-án született Henry Fonda, amerikai színész, volt egyszer egy Vadnyugat talán legismertebb filmje. 73 éves ma Bruce Springsteen, írszálmazású színész, ő volt az egyik James Bond. Aztán 66 évvel ezelőtt létrehozták az első működő lézersugarat, és 97 évvel ezelőtt először tartották meg az Oscar-díj átadást. Hát ezeket gondoltam megosztani, meg azt, hogy jön Ross, Stuart Gergely, Robert és a Shadows is.

0: koktél. Suki koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 54 perc van, egy számra maradt idő. Ez azt jelenti, Zoli, hogy nem tudom sajnos ma már lejátszani az általad kért felvétel, de tehetitek. Azért maradjatok rádió közelbe, hiszen a délelőtt folyamán Andi lesz veletek, illetve hát rengeteg interjú hangzik majd el a városnapi programról, Vivi és Levi jó voltából, úgyhogy továbbra is érdemes a Paks FM-et hallgatni, és most jön Bruce Springsteen, természetesen Pierce Brosnan volt a Bond filmek ünnepeltje. No, én elköszönök, holnap reggel találkozunk reményeim szerint, további szép napot. Az elmúlt 3 órában a Suki Cocktails benne Sukert Józsefet hallottátok. További szép napot, minden jót, is hallgassatok bennünket. Érdekes lesz a beszámoló a város napjáról. Meglátjátok, meghalljátok.

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mindjárt folytatjuk.

0: Paks FM slágereivel. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készlet felszabadítás. A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. A legnépszerűbb a Csillámtetkó volt, mondta a rádiónknak a Paksi Szivárvány Egyesület vezetője, Pákulicné Lengyel Erika.
5: De emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozó, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban. Aztán többféle célba dobó lehetőség, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni. Bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot. Nagyon szeret hogyha minél többen jönnének esetleg olyan családok is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen. Nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
4: Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal komandója rendszeresen szervez ruha és tartós élelmiszerosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. Tavaly márciusban költözött a Dózsa György úti épületbe a Paksi Szivárvány Egyesület, hangsúlyozta az egyesület vezetője, Pákulicnél Lengyel Erika.
5: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig hát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon tudjunk itt ilyen programokat tartani. Tapasztalataink azt mutatják, hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mi az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Itt vesszük át az adományokat is, a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik ez a karitatív munkánk az Egyesületben. Ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron a tanszergyűjtés, iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat. Folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez a tartós élelmiszer.
4: Ruhaosztást tartanak a jövő héten Kölesden, melyre várnak minden rászoruló családot, kölesdi lakost. A ruhaosztást a védőnői tanácsadóban tartják május 21-én csütörtökön, délelőtt 10 és déli 12 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy szatyrot vigyenek magukkal.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

A Jealous a Paks FM-en 9 óra után, pontosan 8 perccel, nagyon kellemes szombat délelőttöt kívánok mindenkinek, és Traster Andi vagyok, és egészen délután 1 óráig leszek veletek, déli 12 óráig pedig az a tervünk, hogy a város napjáról tudósítsunk nektek. Remélem most már mindenki tudja, bejelentették 8 óra után, hogy nem fújták le a paksi városnapi rendezvényeket, a mai nap rendezvényét a rossz időre való tekintettel, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljes erővel megindult a felvonulás 9 óra után pár perccel. Takács Nagy Üvi már a helyszínen, és a Facebookon élőben tudósít, megpróbálunk belehallgatni. A háttérzajt hallhatjátok már, igen, a háttérzajt hallhatjátok már, tart a felvonulás, és hát Vivirek úgy látom, hogy nem működik a mikrofonja, de majd mindjárt utána nézünk. Szóval a lényeg az, hogy elindult a felvonulás, úgyhogy az Ürgemező mindenkit várnak majd. A simontornyai várnapot sem fújták le, úgyhogy lesznek és zajlanak a rendezvények. Mi pedig igyekszünk majd benneteket tudósítani, tehát a helyszínről is. Maradjunk együtt egész délelőtt.

0: A Maroon 5 a Paks FM-en 9 óra 16 perckor pedig a felvonulás már a Kishegyi út felső szakaszán tart egészen, illetve halad az ASE sportcsarnok felé, és Vivi helyszíni tudósítását megpróbálom kapcsolni.
1: Újra visszatértünk, a felvonuláson vagyunk, és a Schiller nótakör is ott van. Jó napot kívánok! Sárgödörti Présház tulajdonosok is itt vannak, és táncolj önmagadért! Hát sziasztok! A fiatal hölgyek is megérkeztek, és igen, a Főnix is. Szuper! Nagyon jó. Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület is ott van. Szia, Zsani! Szeretnél egy interjút adni? Zsani a Főnix Tánc Egyesülettől. Sziasztok! Lesz nektek fellépésetek a mai napon?
2: Amennyiben az időjárás
1: engedi. Jó, mehetünk közben.
2: Most szkeptikus vagyok amúgy ezzel kapcsolatban, őszinte leszek, Vivi, hogy milyen lesz az idő. Így az öltöztetésem szempontjából, hogy ha vizes lesz a balettcipő, vagy sem, akkor lesz egy kis akrobatikus elem is a táncunkban.
1: Igen, hozzászoktunk már.
2: Lehozzuk. Ha megengedi az időjárás, akkor
1: jó, de hogy akkor? És hány órakor lesz a fellépésetek?
2: 11 óra 55-kor.
1: Ó, hát az még szerintem meg lehet, nem? 11 óra az még. Figyelj, esőkabátba ott fogunk várni.
2: Jelmez, ez lehet, nem lesz a toppon, de egy
1: kicsit vizesen.
2: Igen.
1: Jó van. Köszönjük. Oké, nézzétek a Főnixet, gyertek. Ladik közhasznú egyesület is itt van. Ez a Főnixet követi, és én úgy nagyon-nagyon szuper.
0: Vivi tudósítását halljátok a helyszínről, és mindjárt folytatjuk, tehát a paksi városnapi felvonulás, az most már a Kishegyi út felső szakaszán tart.
1: Demeter Egyesület és a Legends of Hungary Sport és Motoros Egyesület, igen, és nagyon menő motor felvonulás van, ők zárják a felvonulást. Ez a középső motor nagyon vagány, és ott ülhet egy kisfiú. Hú, de menő! Itt neked csinálja lavét?
0: A városnapi felvonulás hangjait hallottatok tehát, a Motoros Sport Egyesület zárja a sort. A lovasok úgy látszik, hogy kimaradtak idén, megszoktuk, hogy ők is felszoktak vonulni.
1: Egyébként, hogy bevárjuk a felvonulókat, de egész hosszú a sor, én nem is látom az elejét, úgyhogy most szerintem az lesz, hogy Levivel így előre rohanunk, aztán meglátjuk majd, mi lesz, visszatérünk hamarosan.
0: Várni fogjuk, hogy visszatér. Szóval tart a városnapi felvonulás, és egyébként ahhoz képest, hogy tegnap ugye bejelentették, hogy lehet, hogy le lesz fújva, és ez ma reggel 8 órakor derült ki, azért eléggé, hogy mondjam, tehát a tavalyihoz képest egy kicsit foghíjas a felvonulásunk, de azért ahhoz képest tényleg nagyon sokan elmentek, és véletőleg, amíg én azt gondolom, hogy nem esik, vagy nem szemerkél az eső, addig biztos vagyok benne, hogy a helyszínen is sokan lesznek. Hamarosan visszatérek, és megpróbálunk még helyszíni közvetítéseket kapcsolni, illetve végig vesszük majd, hogy akkor elméletileg milyen programok várnak ránk, hiszen a térzenével már várja a helyszínen a felvonulókat a Roger Schilling zenekar, aztán Heringes Anita polgármester azt, hogy megnyitja a városnapi rendezvényeket, és aztán indulnak a kis színpadon folyamatosan a fellépések.

0: 9 óra 26 perc van, és információink szerint lassan célba ér a városnapi felvonulás. Kapcsolom Vivit.
1: Itt vagyunk a sor elején, és itt vannak a twirlingesek mögöttünk, és mindjárt megkérdezzük őket, mert hogy ők is fellépnek majd a délután folyamán, hogy hány órakor jöhettek ki, és tekinthetitek meg az előadásukat. Sziasztok, bemutatkoznád?
2: Sziasztok, Tibai Hanna vagyok.
1: Tibai Hanna, szia Hanna. Örülünk, hát itt ti vezetitek a sort. Tavaly nem ti vezettétek, ha jól emlékszem. Tavaly is ti vezettétek? És akkor ugyanez, akkor utána jött a jó kis zenés, felvonulásos, mindenféle. Na figyelj, hány órakor lesz az előadásotok?
2: Ma délután 17 órakor.
1: 17 órakor, 17 órakor gyertek ki. Reméljük az idő is engedi, de nagyon szorítunk neki. Ha meg nem is, és csöpög, esik, akkor is vegyetek föl egy gumicsizmát, egy esőkabátot vagy esernyőt, és gyertek, nézzétek meg a twirlingesek fellépését.
0: Így van, erre mindenki csak buzdítani tudunk egyébként az időjárás előrejelzés szerint. Köszi Vivi, az időjárás előrejelzés szerint, hát lesz eső, de egyébként meg, hogy most mennyire lesz kiadós csapadék és bőséges csapadék, azt egyelőre nem tudjuk. Ami pedig a gumicsizmákat illeti, amit Vivi említett, tegnap a Halott Pénz koncertre gumicsizma szépség versenyt hirdettünk, nem tudom, hogy láttátok-e a szebbnél szebb gumicsizmás fotókat a Paks FM Facebook oldalán, és egyébként tegnap még késő este a mi operatív törzsünk összeült, és úgy döntöttünk, hogy nem fogunk egy nyertest hirdetni, hanem mindenkit megajándékozunk Paks FM-es bögrével, akik vállalták, hogy beneveznek a gumicsizma szépségversenyünkre. Szóval egyébként a gumicsizmát akár ma is fel lehet húzni, mert hogy mindössze 15 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, sokkal több egyelőre nem lesz, és információim, legfrissebb információim szerint tulajdonképpen az egész menet, tehát a menetnek a vége is beért ezekben a pillanatokban a szabadidő parkba, a pihenő parkba, az Ürgemezei pihenő parkba, hiszen ez volt a cél és végállomás. Egyébként a helyszínen 39 stand, illetve civil sátor van felállítva, ahol különböző interaktív élményekkel, játékokkal és gasztro érdekességekkel és élményekkel várnak benneteket. Sorra vesszük majd a programokat is, tehát a Paksi Városnapi rendezvények zajlanak. Nem kell megijedni esetleg egy kis esőtől.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
2: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot

Ez a Pocs FM 9 óra 38 perckor, amikor a városnapi rendezvény téren, a pihenőparkban az Ürgemezőn a Roger Schilling fúvós zenekar térzenéjét lehet hallani. Informátoraim pedig arról tájékoztattak, hogy minden abban a menetben zajlik, ahogy az el volt tervezve. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy a szervezők, illetve Heringes Anita polgármester asszony jó döntést hozott, hogy reggel 8 órakor úgy döntött, hogy nem lesz lefújva a rendezvény, aztán meglátjuk, egyelőre a különböző civil szervezetek és tánccsoportok is azon izgulnak, hogy vajon az ő fellépésük alatt esni fog-e, vagy nem. Én mindenkit buzdítani tudok csak arra, hogy menjetek ki, és buzdítsátok őket. Ami a programokat illeti, a Roger Schilling fúvós zenekar után délelőtt 10 órakor lesz a polgármesteri köszöntő a kis színpadnál, utána a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület lép a színpadra, 10 óra 20 percig lehet majd őket látni. 10 óra 25 perctől 10 óra 40 percig a Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület lép fel, 10 óra 50-től a Schiller Nótakör, aztán 11 óra 10 perckor a Táncolj Önmagadért elnevezésű, hát tulajdonképpen projekt, mert úgy tudom, hogy nem egyesületről van szó, de annyira nagyon jó látni mindig a hölgyeket, ahogy boldogan és mindenféle szégyenérzet nélkül táncolnak. Azt hiszem, hogy tavaly a Paksi gesztenyesoron a Dunaparton is ők nyitották meg az egyik ilyen táncos mulatságot estét. Aztán 11 óra 35 perckor a Helen Doron iskola tanítványai lépnek fel, 11 óra 55 perctől a Phoenix Tánc Egyesület, 12 óra 20 perctől a Rosszatom Paks Band, és utána lesz egy kis ebéd, illetve technikai szünet. Szóval körülbelül egy olyan fél egyig így néz ki a program, ami pedig a Rosszatomat illeti, ott azért hadd jegyezzem meg, hogy 11 óra 30 perctől a Rosszatom sátrában, az Atomstroy Export sátrában egészen pontosan gasztro élményekkel várnak mindenkit, szibériai borcs levessel és egy üzbegisztáni specialitással, tehát kétféle étket, különlegességet főznek a kollégák, és hát ingyen fogják osztani. Tehát aki úgy gondolja, hogy az ebédet majd a különböző városnapi street foodokkal megoldja, az jól gondolja, és hát arról nem is beszélve, hogy Vivit hamarosan fogom újra kapcsolni egyébként, de arról nem is beszélve, hogy a halászlé illata már terjed és terjeng ott a Szabadidő Parkban. Elméletileg 42 csapat jelentkezett a városnapi halászlé főző versenyre. Én kíváncsian várom Vivi tudósítását, hogy mennyien vonultak ténylegesen ki. Mi kaptunk olyan információkat tegnap este, hogy vannak csapatok, akik a rossz időjárásra való tekintettel úgy döntöttek, hogy inkább otthon főzik meg a halászlevet, és ha nem esik az eső, akkor kivonulnak és a sátorban elfogyasztják, de ettől még egyébként a versenyre lehet, hogy beneveznek. Szóval városnapi rendezvények az Ürgemezői Pihenőparkban, miközben a Simon Tornyai várnak programjait sem fújták le, ott 9 órakor állítólag megtörtént az ágyú tűzzel és fegyverropogással való, illetve történő városébresztő, és ott is délelőtt 10 órakor lesz a megnyitó és a hagyományőrző csapatok mustrája és felvonulása. Mindenkinek jó szórakozást a vételkörzetben.

0: Follow the Flow a Pax FM-en, és egyelőre jó idő, sőt, Vivi azt mondja, úgy tájékoztatott bennünket, hogy szinte füllett idő van, úgy érzékelik, és sikerült nekik elcsípniük azt a pillanatot, amikor, illetve azt a pár percet, amikor a paksi városnapi felvonulás, tudjátok, kér a pihenőparkba a strandhoz, és megkerülik a Szánkódombot, tehát ott még egy picit úgymond vonultak, és igyekszem Vivi tudósítását élőben kapcsolni.
1: Sziasztok! Újra itt vagyunk, immár a Dombon, mert hogy ide értünk ki a strandhoz, és ugye itt lesznek a programok majd hamarosan. Először Anita beszéde fog, az ünnepi köszöntő beszéde fog megkezdődni, aztán szépen sorba jönnek a programok. 11 órakor azt egészen biztosan tudjuk, hogy a Főnix fog fellépni, úgyhogy gyertek és nézzétek meg, nagyon jó az idő, annyira füllet meleg van, elképzelni se tudjátok, úgyhogy nem kell annyira beöltözni, lehet, hogy kicsit túlöltöztem ezzel a kabáttal, nem, meg gumicsizmával, de most figyelj, milyen jó itt nekünk ez, Levente. Hát így. A sárban akár ugrálhatok.
2: Gabi imád.
1: Igen, jó is ez. Nagyon, Gabi is itt van egyébként. Gabi egy kisfiúval társalog éppen, mert ő keresztben felvett bennünket itt a nagy-nagy tudósítások közepette. Egyébként nagyon jól néz ki innen a felvonulás fentről, imádom. Ott van a Városi Múzeum a korhű ruhákban, zseniális. Ugye ilyeneket adtak rám múltkor, amikor bejöttek a Városi Múzeumtól. Annyira megmondom őszintén, nem repestem az örömtől, de aztán valahogy mégis jól jött ki az egész, és olyan királylánynak, Sziszi hercegnőnek érezhettem magam a Paks FM stúdiójában, és abban készítettem egy koszorút. Na mindegy, szóval gyertek ki ide a Paksváros napjára, nagyon jó idő van, tényleg szabályosan meleg van, füllett idő, úgyhogy nem kell nagyon beöltözni, azért legyen nálatok max a táskába egy esernyő vagy esőkabát, mert később várható, eléggé be van borulva, de most jelenleg zseniális az idő, úgyhogy gyertek, és élvezzük együtt a Paksváros napjának a programjait.
0: Vivi, nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk majd még tájékoztatni kedves hallgatóinkat, de mindenek előtt a legfontosabb, tehát, hogy jelen pillanatban nem esik az eső. Egyébként mióta én reggel felébredtem, olyan 7 óra környékén, tehát azóta nem esett az eső Pakson, és közben csekkolom az időjárás jelentést is, az időkép térképe szerint jelen pillanatban így, hogyha a vételkörzetünket, tág vételkörzetünket nézzük, akkor Pécs környékén esik, most az a kérdés, hogy az ott délnyugat felől felénk jön-e, de minden esetre a városnapi rendezvények elkezdődtek, és tehát 10 órakor, pontban 10 órakor Heringes Anita polgármester asszony megnyitóját hallhatjátok majd a kis színpadon, és hát ami az utakat illeti egyébként, arról nincs hírünk, hogy túl nagy forgalom lenne, akár városon belül, vagy városon kívül, viszont arról van információnk, hogy a Tour de Hongrie negyedik versenynapja a mai napon a 6-os főúton közelíti meg majd Pécset, mert egyébként a Mohács-Pécs útvonalon 147 kilométert fognak megtenni a kerékpárosok. A Tour de Hongrie a szívünkhöz nőtt, miután két nappal ezelőtt Pakson, tegnap pedig Szekszárdon volt a befutó, úgyhogy azért majd erről is tájékoztatlak benneteket. Szóval a városnapja mindenkit vár szeretettel, addig is további nagyon kellemes szombat délelőttöt.
3: Ez a Paks FM.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedveltebb Paks FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is, az egyik a New Level Empire újdonsága, a

0: a másik pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy. Az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Egy emlékeztetőt, hogy nem maradj le a Top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Hart

0: 50 kilométeres körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Bullenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. Dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Történelmi jelentőségűnek nevezte a Xi Jinping kínai és Donald Trump amerikai elnök pekingi csúcs találkozóját Wang Yi kínai külügyminiszter pénteken, hangsúlyozva, hogy a találkozó új szakaszt nyithat a kínai-amerikai kapcsolatokban. Bejelentette, hogy Xi ősszel Washingtonba látogat, írja az MTI. A kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit ismertető sajtótájékoztatón Wang Yi közölte, a csaknem 9 órás egyeztetés során több fontos kérdésben is eredmény született, köztük a kétoldalú kapcsolatok új politikai keretéről és a gazdasági együttműködés további bővítéséről. Donald Trump amerikai elnök május 13 és 15 között tett hivatalos látogatást Kínában, amerikai elnökként 2017 óta most először járt az országban. A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. A legnépszerűbb a Csillámtetkó volt, mondta a rádiónknak a Paksi Szivárvány Egyesület vezetője, Pákolicné Lengyel Erika.
5: De emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban. Aztán többféle célbedobó lehetőség, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni. Bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan családok is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen. Nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
4: Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal kommandója rendszeresen szervez ruha és tartós élelmiszerosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. Tavaly márciusban költözött a Dózsa György úti épületbe a Paksi Szivárvány Egyesület, hangsúlyozta az Egyesület vezetője, Pákolicné Lengyel Erika.
5: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig hát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon tudjunk itt ilyen programokat tartani. Tapasztalataink azt mutatják, hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Itt vesszük át az adományunkat is, a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik ez a karitatív munkánk az Egyesületben. Ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron, a tanszergyűjtés, iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat. Folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez a tartós élelmiszer.
4: Paksi Deák Ferenc általános iskola, illetve a Dunakömlődi tagóvoda nyerte meg a FUS úsz kerékpározza gyermekedért elnevezésű mozgás népszerűsítő rendezvénysorozatot, adta hírül a Tele Paks. Már hagyományosan a tavaszi időszakban rendezi meg a Paksi Ese a futásból, úszásból és kerékpározásból álló sportprogramot, amelynek lényege, hogy a paksi nevelési oktatási intézmények minél több gyermeket, családot testmozgásra bírjanak. Az eredményhirdetést május 15-én a Városnapja keretében tartották. A nyertesek értékes sportszervásárlási utalványban részesültek, de valamennyi résztvevő intézményt díjazta a szervező.
6: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Paks kedvencei. Paksfm.

0: A halott pénz. Tegnap este ki volt ott a koncerten. Pakson a város napi rendezvény sorozat tulajdonképpen első napján, első estén a halott pénz zenekar volt a fellépő, és hát nagyon sokan hát szkepticizmussal fogadták azt, hogy majd vajon mi lesz az esőt illetően, de gyönyörű volt a koncert, az időjárás is, tulajdonképpen eső nélkül meg lehetett úszni, és gyönyörű volt a tömeg is. A Facebook oldalunkon láthattok egy-két tudósítást a tegnapi városnapi koncertről, a halott pénz koncertről. Gabi és Levi kollégáink tudósítottak, a mai napon pedig Vivi és Levi van a helyszínen, és az információink szerint egyelőre minden rendben zajlik. 10 órakor Heringes Anita megtartotta a megnyitó ünnepi beszédét, a halászleveket főzik a különböző csapatok, és a standokon is már kipakoltak a civil szervezetek, illetve a különböző intézmények, rengeteg interaktív játékkal, foglalkozással, sporttotóval, az Atomerőmű Sportegyesület sátrában például sporttotóval várják a kicsiket és a nagyokat. Én mindenkit arra buzdítok, hogy minél előbb menjen ki a Paksi Város napjára. Hát mielőtt leesik az eső, igen, hát tulajdonképpen benne van ez is. Esőkabátot, esernyőt érdemes vinni. Egyébként tegnap felhívták a figyelmünket a halott pénzzenekar tagjai, hogy koncert kapcsán mindig azt kell mondani, hogy esőkabátot vigyetek, mert tehát ugye az esernyők árnyékolják a látóteret, és az nem egy kellemes történet, de ha nem koncertről van szó, hanem bármilyen más eseményről, például a mai városnapi rendezvényről, amikor a standok között közlekedtek, akkor nyilván az esernyő is jó lehet, az nem zavar senkit, bár a kis színpadon elméletileg folyamatosan tartani fognak, illetve folyamatosak lesznek a fellépések. Már is mondom, hogy a polgármesteri köszöntő után a Paksi Német Nemzetiségi Hagyomány Őrző Egyesület következik. Ők elméletileg már a színpadon táncolnak, és 10 óra 25 perckor a Szarkaláb, a Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület következik. Mindeközben egyébként Vivi és Levi számos interjút készített, és megtörtént az, amit Vivi szerintem már olyan hétfőn vagy kedden beígért. Vivi és Levi lecsúszott a csúszdán, ugye tegnap a Kalap Jakab koncert után Kalap Jakab személyesen megnyitotta a vadonatúj paksi csúszda parkot, ha lehet így mondani, megnyitotta a csúszdákat, és nagyon várták már a gyerekek, tehát a Paksi strand mögötti pihenő parkban nyitva van a csúszda, és látni is egyébként a videótudósításunkból, Viviék videótudósításából, hogy rengeteg gyerek van, másznak föl, aztán csúsznak le, aztán másznak vissza, és csúsznak le. Egyébként olyan magasan vannak ezek a csúszdák, hogy ha a gyerek négyszer-ötször felmegy, akkor szerintem már megnyugodhattok abban, hogy kirohangálta és kimozogta magát. Nos, ez a mindössze egy perces élő Vivi-Levi féle csúszdás tudósításra került. Megpróbálom ezt nektek hangélményben most megmutatni.
1: Megnyitotta nekünk itt a csúszda parkot, és teszteljük. Itt most lecsúszik előttem egy kisfiú, és akkor utána jövök. Én is. Na, hát itt vagyok, csúszom, majd nem tudom mi lesz, kicsit félek. 3, 2, 1. Megvoltam, nagyon jó volt. Most Levi fog azt hiszem lecsúszni, ha jól tudom. Levi is lecsúszott. Nagyon jó. Mi kipróbáltuk a csúszdákat, gyertek ti is ki, és csúsztatok, a fedettek azok. Nem vizesek. Úgyhogy gyertek és élvezzétek itt a szuper csúszdákat. Ti is a városnapján.
0: Vivi és Levi lecsúszott a csúszdán, és akkor maradjunk annyiban, hogy erről többet nem beszélünk, mert hogy egyébként nyilván van egy bizonyos életkor, tehát van egy határ, hogy kiknek kell, illetve kiknek lehet a csúszdákat használniuk. Egyébként ez egy nagyon fontos információ, amit Vivi mondott, hiszen a három csúszdából kettő is fedett, tudjátok, ilyen csőcsúszda, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket. Tehát a gyerekek előszeretettel látom egyébként, hogy azon csúsznak elsősorban. Szóval a városnapi rendezvények tartanak, hamarosan élőben kapcsolok majd tudósításokat, interjúkat, körbenéznek Viviék a standokon, és igyekeznek interjúkat készíteni. Közben a Facebook oldalunkon is folyamatosan mennek az élő tudósítások, és akkor ha már így ilyen klassz módon belevághattunk délelőtt 9 órakor a városnapi rendezvényekbe, akkor természetesen jöjjön a városnap dala, a városnapjának dala, amit ugye melyik nap is szerdán mutattak be a készítők, Valla Gábor, Kis Zsuzsa és Kis Gábor, nem mellesleg a Kalocsai Vera Cruz zenekar frontemberei.
2: FM. Ingatlanok, költségvetés, városnapja, az legalább laza.

0: a török DJ Burak Yeter. Ez a Paks FM, 10 óra 19 perckor, amikor 15 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, és bár borult az idő, azért úgy tűnik, hogy egyelőre továbbra sem esik, és a városnapi rendezvények zajlanak. Vivi és Levi kollégáim a helyszínen vannak, és igyekeznek tudósítani bennünket. A következő pár percben a standok között szemlélve a civil szervezeteket és intézményeket, akik kitelepültek, hallhatok majd mindjárt hamarosan egy interjút. Egyébként el kell, hogy mondjam, hogy közben én képben is látom Viviéket, és hát éppen elhaladtak egy kis markoló mellett, amely hát nagy sikert arat a gyerekek körében. A mezőföldvíz tulajdonképpen standja mellett áll ez a kis markoló. Állítólag azért hozták ki a szervezők, mert hát azért a gyerekek ezeket a nagy gépeket nagyon-nagyon szeretik. Egyébként nem olyan nagyon nagy markoló, egy kicsit két kisebb, és hát nyilván annak apropóján került ki, hogy hát a mezőföldvízhez nyilván úgy kapcsolódik a markoló, hogy ezt a gépet sajnos sokat kell használniuk, többek között Pakson is, amikor különböző csőtörések miatt fel kell bontani az útburkolatot, szóval óriási sikere van. Egyébként Vivi ma mindent bevállal, tehát lecsúszott a csúszdán, élőben tudósította azt is, és most azt mondta, hogy a markolóba is be fog ülni, és ezt ott a mezőföldvizes kollégákkal állítólag már le is beszélte. A következőkben az Apropó Színjátszó Egyesület sátra felé halad Vivi, és ott Tibai Eszterrel fog beszélgetni. Egyébként mindig nagyszerű látni, hogy a különböző civil szervezetek miket találnak ki, hogy milyen interaktív játékokkal várják a kicsiket és a nagyokat, úgyhogy nézzük.
1: Apropó Színjátszó. Igen? Igen. Az Apropó Színjátszó Egyesület sátránál vagyunk. Sziasztok! Hello! Hát meséljétek, mit lehet itt csinálni nálatok?
2: Lesznek drámajátékok, kicsitnek óvodásoknak, és hamarosan lesz egy kecskebamás, kecskegidási játék, nagyon ami jó. Egy improvizációs játék lesz, és olyan, hogy kicsalogatjuk a gyerekeket a sátorból, ez a ház, mert a kecskemama elmegy a vásárba, és hozza a finomságokat a gyerekeknek, és megtámadja őket a farkas. És a harmad Gabi lesz a farkas.
1: Ó, kolléganőn, Gabi, nagyon jó!
2: Ő vállalt a farkast.
1: Nagyon jó.
2: Felnőtteknek meg lesz olyan, ami egy kicsit ilyen 18 karikás játék lesz. Legyen ön is milliómos, játékot fogunk játszani. Aztán drámajátékok, meg impros játékok, korosztály nélkül.
1: Nagyon jó. Hát gyertek ide, és játszatok. Gyerekek, felnőttek egyaránt, mert várnak benneteket.
2: Sziasztok.
1: Köszi, sziasztok!
0: Vivi, nagyon szépen köszönjük. Hát mondom én, hogy minden egyesület, minden civil szervezet kitalál egy-egy valami klassz dolgot, tehát az Apropó Színjátszóknak a sátrában többek között Paksevemes kollégával is találkozhatok. Gabi lesz a farkas, jaj, remélem. Vivi, légy szíves videótudósítást arról is, kérünk szépen. És hát ezek szerint például az Apropó Színjátszósok felnőtteknek is készülnek játékkal, a Legyen ön is milliómos játékkal, szóval mindenkit vár a városnapja, a standok nyitva vannak láthatóan, és közben nézem az időt, 10 óra 23 perc van, egy óra múlva megkezdődik az ételosztás a Rosszatom Atomstroj Export sátrában, a gasztro élményekben lehet részletek, szibériai és üzbeg ételspecialitásokkal készülnek az ottani szervezők.

0: Brian Adams és Melanie C a Paks FM-en, és két újabb stand a Város napján, amelyhez Vivi érkezett. A Koraszülöttek Országos Egyesületének is van paksi csoportja, nem tudom, tudtatok-e róla. Ők egy olyan standdal várnak benneteket, illetve bennünket a Város napján, ahol ilyen nagyon kedves kis horgolt figurákkal lehet találkozni, hogy ezeknek a figuráknak egyébként mi a funkciója, arról is lesz mindjárt szó, illetve kint vannak a kertbarátok is. El kell, hogy mondjam, én már láttam a videót, fantasztikus, hát ilyen növény és virág installációt állítottak ki a standjuk mellett. Ugye megszoktuk, hogy a kertbarátaink azok, akik mindig gondoskodnak arról, hogy például a körforgalomban és a város különböző pontjain egy-egy ünnephez kötődő installáció emelje az ünnepfényét. No, de akkor jöjjön Vivi, és jöjjön a két standos interjú.
1: Itt mi készülnek? Látjuk, hogy rengeteg mindennel készültetek, itt a koraszülött babáknak, ugyebár?
2: A babáknak horgoljuk ezeket a polipokat, és hogy most azért van ez a sok minden itt, mert hogyha megvásárolják tőlünk, akkor abból a befolyt összegből tudják egyrészt támogatni, mi vesszük a fonalat és horgolunk tovább.
1: Hát ez nagyon-nagyon szép.
2: Igen. És várunk horgolókat is közénk. Uh-huh. Akár tanulni a mai napon, de akár a későbbiekben is.
1: Hát gyertek, horgoljatok egy jó ügyért, mert a koraszülött babáknak készülnek ezek a kis polipok, amiket betesznek hozzájuk. Úgyhogy gyertek, várunk ide mindenkit szeretettel. Köszönjük.
3: És már megyünk is tovább, hiszen...
1: Na, mik vannak? Ó, ott a kertbarátok egyesület szerintem. Én azt gondolom, hogy milyen csodálatos. Nézd meg, milyen szépet csináltak. A Kertbarátok Egyesület egyébként minden évben szebbnél szebb dekorációkat készít a körforgónál, a Táncsics Park melletti részen. Húsvétkor össze, ugye tök jó nap miatt, akkor húsvétkor is rengeteg szuper dolog volt, ahol lehet fotózkodni, ugye gyerekeknek nagy élmény. Noellen mindig kimegyünk minden ilyen alkalomra, és nagyon-nagyon gyönyörű dolgokat láthattok ott, úgyhogy mindjárt meg is nézzük. Igen, ezek ilyen vadvirágoknak tűnnek nekem, gyönyörű szépek. Jó napot kívánunk! Napot. Itt az a kérdés, hogy mit lehet itt majd önöknél csinálni, vagy lehet-e valamit? Nyugodtan!
4: Igen, délután 2-től várjuk a kedves virágszerető érdeklődőket, és adunk minden hozzávalót, virágcserepeket, földet, és még hozzá olyan növényeket, igen, amit be lehet ültetni, haza lehet vinni, és otthon kell továbbiakban gondozni.
1: Nevelgetni. Igen. Úgy, gyönyörűek.
4: Szívesen várunk mindenkit, minden virágszeretőt, és akkor reméljük, hogy a
1: jöjjenek minél többen, 14 órára várják a kertbarátok, igen, itt, úgyhogy nagyon, pont az előbb mondtam el, hogy annyira gyönyörűeket csináltok mindig, igen, oda a körforgónál, a húsvéti, a tökös programokkal, igen, úgyhogy gyönyörűek. Igen. Köszönjük nagyon a munkátokat.
0: Vivi, mi pedig nagyon szépen köszönjük a két interjút. Tehát akkor még egyszer a Koraszülöttek Országos Egyesületének paksi csoportja horgolással várja többek között az érdeklődőket. Megtanítanak bárkit horgolni, egy-két horgoló órát, ha nem is, de horgoló percet, horgolás percet lehet venni tőlük. A Kertbarátok standjához pedig 14 órára érdemes érkezni. Hát, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kecsegtető ajánlat a Kertbarátok részéről, hogy úgymond ingyen és bérmentve adnak cserepet, virágföldet, virágot lehet ültetni, és amit ott elültettek magatoknak, kis cserepes virágokat, gondolom ezek kinti növények, azokat haza is lehet vinni. Szóval zajlanak a városnapi programok az Ürgemezei Szabadidő Parkban Pakson, és már is mondom, hogy jelen pillanatban mi zajlik a kis színpadon. Ezekben a percekben a Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület táncait láthatják azok, akik kiérkeznek a pihenőparkba. 10 óra 50 perctől a Schiller Nóta kör lép fel, 11 óra 10 perctől a Táncolj Önmagadért csoport 11 óra 35 perctől a Helen Doron iskola, nyelviskola helyi kis tanítványait lehet majd látni, 11 óra 55 perctől a Phoenix Tánc Egyesületet, 11 óra 20 perctől a Rosszaton Paks bendet, és utána egy kis ebédszünet, egy kis technikai szünet következik.

0: Rocks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok.

0: És látta, hogy lehet, nem esik az eső. Még mindig Paksnál 16 fokot mutat a hőmérő, zajlanak a városnapi programok, és képzeljétek, hogy Vivi talált egy olyan standot a Szabadidőparkban, ahol az egyesületek és különböző civil szervezetek, intézmények várják az oda látogatókat különböző interaktív programokkal. Talált egy olyan sátrat, ahol az volt kiírva, hogy mérnöknek lenni gyerekjáték, és ott a kicsiket és a nagyokat tulajdonképpen legózásra várják, de nem akármilyen kis építményeket és szerkezeteket lehet legóból építeni, úgyhogy rengeteg klassz interaktív program vár benneteket, lényegében délután 4 óráig, és nagyon bíznak benne a szervezők is, és természetesen mi is. Innen a stúdióból szurkolunk, hogy az eső kerülje el ma Paksot, holnaptól essen, sok eső essen, tudjuk, hogy a földeknek és a kiskerteknek is nagy szükségük van rá, vagy esen, mit tudom én, nem tudom hány óra, 22 óra után, miután a Cotton Club Singers koncertje is lezajlik. Nos, Vivi újabb tudósítását tudom nektek kapcsolni, ugyanis pár perccel ezelőtt azt is elárultuk, hogy a Paksi Apropó színjátszóknak a standján, sátrában különböző ilyen drámajátékokra, kis színjátszásra várják a gyerekeket. Ezek egy pár percig tartanak, legalább leköti őket. Hogy felnőttek is csatlakozhatnak-e, azt nem tudom, de azt biztosan tudom, hogy Harmad Gabi kolléganőnk is ott van a színjátszóknak. Ő alakítja a gidákkal szemben a farkast, és hogy egészen pontosan mire tanítják és okítják mindezzel a gyerekeket, az a következő interjúból talán kiderül.
1: Az Apropó Színjátszó Egyesület most éppen ide toborozta kicsiket, Gabi már farkasként áll lesben a háttérben. Ez a farkasos játék lesz, ahol majd a kecske gidákat elkapja a farkas. Nagyon izgalmas lesz, Gabi nagyon menő. Gabi, mint farkas. Szia, Gabi!
2: Hello, sziasztok!
1: Teljes inkognitóban.
2: Teljes inkognitóban vagyok, és az a lényeg egyébként a játéknak, arra tanítjuk a gyerekeket, hogy szót kell fogadni az anyukának, apukának.
1: Remélem, Takács Noel is hallja ezt a bejelentkezést. Szót kell fogadni. Tegnap egyébként nagyon vicces volt a koncerten, ez volt a program, hogy föltette mindenki a kezét, ki a szófogadó, nem tudom, Noel mindig. Én nagyon szófogadó vagyok, és én nézem, hogy tényleg? Vadonatú információ. Na, itt vannak, gyertek.
0: Tehát zajlik az Apropó színtársulatnak is a sátrában a színjátszás. Gabinak és Vivinek köszönjük szépen. Hát igen, Paks FM-es kollégák, mindenhol. Tehát Gabi a farkas egyébként nagyon jól néz ki. A Facebookon meg tudjátok nézni videóban is. Fekete, hát ilyen melegítő fölsőszerűséget vett fel magára, egy nagy fekete kötött bojtos sapkát, és egy hatalmas fekete napszemüveg van rajta, úgyhogy fekete farkasnak öltözött, és zajlik a színjátszás. Egyébként egy ilyen 5-6 éves forma gyermekek ülnek a standon, ez látható, és egy pár perces drámajátékra várják ott őket. Közben zajlik a halászléfőző verseny is kint a helyszínen, és látjuk, hogy Flajs Robiék a boxbüfé csapatával kint vannak, a Rosszatomnak, az Atomstro Exportnak a csapata is, aztán kint van a Fidesz-KDNP csapata is, Benke Gábort meg is interjú volt a Vivi. Információink szerint 42 csapat nevezett a halászléfőző versenyre, az Atomerőmű Sport Egyesület kosárlabda szakosztálya, az Atommanók is főznek Pálfi Kati vezényletével. 42 csapatból kíváncsiak leszünk majd az eredményhirdetés kapcsán, hogy mennyien vállalkoztak rá, hogy valóban megfőzik a halászlevet a helyszínen. Nem úgy tűnik egyébként a helyszín a különböző fotó és videó felvételeink kapcsán, minthogyha nem lenne érdeklődés, és megcsappant volna a létszám, bár a felvonulás elején azt gondoltuk, hogy kevesebben fognak vonulni, mint amennyien jelentkeztek, de nagyon szép számmal vannak kint, mindenkit vár a városnapja.

0: kívánok!
1: Nagy Réka a Napok SFM-en és a Város Napja, méghozzá egy újabb interjúval. Zajlik a halászlé főző verseny, és hát úgy tudjuk, hogy egy olyan óra, másfél óra múlva le kell adni a Paksi halászlé főző versenyen résztvevőknek a mintákat, és hát vannak, akik csak most kezdik el majd a főzést, Vivi a helyszínen, és Bírózétit csípte el mikrofon végre.
2: Sziasztok! Még egy bejelentkezéssel jövünk, mert hogy Bíró Zétényel mellettem, és ő is hamarosan készíti itt a versenyre a halászlevet. Szia Zéti!
3: Sziasztok!
2: Milyen halászlé készül?
3: Ponty halászlé. Egyébként érdekes megfigyelni most itt a kíváncsiság kedvére elmondom, hogy még mindenki szerintem már kész van.
2: Igen, valaki 20 perc múlva
3: én
2: már kész.
3: Én még most érkeztem.
2: Igen.
3: 10 óra 40 perc körül lehet. 1 óra 20 perc múlva kell leadni a mintát, és én most hoztam csak egy üres bográcsot, de nem baj, mert ugye én a bajai vonalat követem.
2: Bajai halászlé lesz neked, és
3: igen, akkor ezek szerint... Igen, 30 perc alatt maximum meg vagyok vele, úgyhogy nem sietem el magam.
2: Hát nem olyan, nem, ez nem ki, egy ilyen nagyon igen, nem idegeskedős.
3: Jöttem korán, nem jöttem ki korán cserébe, nem áztam meg, úgy látom.
2: Ez így van, és nem is fog. Igen, kicsit csöpörgött, de még eddig bírja. Jól van, hát köszönjük, Zéti, sok sikert kívánunk.
3: Köszönöm
2: nektek.
3: Szépen.
2: Hello,
3: sziasztok.
1: Bíró Zéti tehát egy pár perccel ezelőtt állt neki még csak a halászlét elkészíteni, tehát van olyan, hogy a paksi halászlé, tehát a paksi halászlé főző versenyen bajai halászlevet készítenek, hát ezt is megértük, hogy megtudtuk, és egyébként úgy tűnik, hogy nem Zéti az egyetlen. Nos, hamarosan, aki bajai halászlevet főz a paksi halászlé főző versenyen, hamarosan 11 óra Tokai Robi kollégám érkezik a hírekkel, és aztán hamarosan vissza fogok térni, mert hogy azt az információt kaptam Vivitől, hogy ő még marad a helyszínen, ő még ott van a helyszínen, és meghívták halászlére, nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik csapatnak lesz a vendége, és hát egyáltalán tud még az élményekről és a különböző standokról információ.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
2: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
3: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
2: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását.

0: Is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot és légy részese az interaktív élményeknek.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla, abból az 1300 milliárd forintos keresztszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem pedig kémműholdakra, mondta a miniszterelnök, kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra, írja az MTI. Újra megnyitja kapuit a Paksi Városháza. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei és dolgozói május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt a hétfői és keddi napon az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra

0: Különböző egységek, 5 vízsugár és kézi szerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mintegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat, továbbá 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személysérülés nem történt.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Szerződést hosszabbított Bognár Györggyel a PFC. A Paksi NB1-es futballklub vezetése és Bognár György pénteken állapodtak meg a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további 1 évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd első osztályú csapat kispadjának az élén. A vezetőedző Paksi meccs számlálója jelenleg 213-nál áll, melyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Bognár György irányításával az előző évek a klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. A Paksi FC elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfele. A finálék közül 2 is sikerrel vett, a 2023-24-es és a 24-25-ös idényben egyaránt a Paks emelhette magasba a trófeát, tehát Zsinórban 2-szer sikerült felülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságban is hasonlóan eredményes időszakot él a csapat, mivel az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobogón zárt, a 23-24-es idényben ezüst, a 24-25-ös kiírásban bronzérmet szerzett. Amennyiben ez sikerül idén is elérni, úgy sorozatban 3-szor is kivívja a nemzetközi kupa szereplés jogát a PFC.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 7 perckor a Purple Disco Machine után további nagyszerű szombat délelőttöt kívánok mindenkinek, és nagyon jó szórakozást a városnapi programokhoz. Vivi kolléganőm itt van a helyszínen, már többször hallhattátok őt, a videó tudósításokat igyekeztem élő adásban is közvetíteni, és most Vivivel tudunk egy kicsit csevegni. Szia, Vivi!
1: Hello, sziasztok!
0: Na mesélj, hol vagy most, és mit látsz? A halászléfőzőknél, a standoknál, mindenfele is jártál, minden...
1: Én mindenhol, igen, én mindenhol vagyok. Most jelenleg a mezőföldvizes sátornál voltam, mert itt van a barátnőm, és itt letelepettem hozzá, mert meghívtak egy finom halászlére. Engem úgy, hogy én itt várom a minta leadás után a halászléfőző versenynek úgymond a kezdetét, vagy hát így a befejeztét, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval amikor már lehet enni, azt nagyon várom már.
0: Figyelj, és a mezőföldvizes takács elkezdte időben a halászlevet, vagy ott tart, ahol a
1: bíró az étény? Nem olyan volt, mint az étény. Nem okay. Olyan volt. Nem, ő már, amikor oda mentünk, akkor már majdnem kész volt a halászlé a Levivel, szóval, hogy ő már azért előre gondolkozott, és finom, nagyon, nagyon jó illat terjeng egyébként mindenhol, és nem csak a halászlé főzéssel kapcsolatban, például kürtös, kalácsos, meg mindenféle finomság kapható itt fönt, úgyhogy érdemes mindent is megkóstolni. Aki esetleg nem tud halászlét, akkor az minden más finomat tud enni.
0: A mezőföldvíznek azért érdekes még a standja, mert ugye a videó tudósításban is mutattátok az egyik tudósításban, hogy vittek magukkal a mezőföldvízesek egy kis markológépet.
1: Egy kis markolót, azt mondták, délután beleülhettek, és ugye, mehet.
0: Ezt akartam számon kérni, mert én itt igen. Már beharangoztam a hallgatóknak, hogy...
1: Beharangoztad, nem ülhettem még, de majd megkérem a Dórát, hogy készítse rólam egy ilyen felvételt, okay. Mert igen, hogy nem volt náluk a kulcs, vagy nem is tudom, mi volt itt a probléma, úgyhogy igen, úgyhogy még bele fogok ülni, és nem tudom, hogy elindítják-e, vagy nem, vagy csak egy fotó készül, de majd viszem, és hozom a Paks FM-nek, hogy lássák, hogy én egy markolóban ücsörgök.
0: Igen, nem tudom, hogy egyébként ők hogyan magyarázzák úgymond a markolónak a jelenlétét, tehát hogy elmondják, hogy hát igen, amikor csőtörés
1: van, pontosan így, egyébként lehet is olyat csinálni náluk, hogy éppen csőtörés van, és azt kell elhárítani. És akkor nagyon cukik, most is ott vannak, vagy itt állnak a csőtörésnek úgymond a helyszínén, és akkor csövek vannak, és spriccel mindenhonnan a víz, és azt kell elhárítani.
0: Őrület. Hát ez fantasztikus.
1: Igen. Minden van itt. Nagyon jó hangulat. Most egy picit csepereg az eső egyébként, de ez a hangulatot egyáltalán nem befolyásolja. Sokan vannak kint, nagyon aktívak a gyerkőcök is, jönnek-mennek, tök jó programok vannak, minden civil szervezet vagy egyesületnek a standján, vagy maga a sátorban tök sok program van, amit érdemes kipróbálni a gyerkőcöknek is, vannak felnőtt programok is, szóval, hogy itt mindenki megtalálja szerintem a számításait itt a városnapján, közben tök jó programok vannak, 11 órakor megkezdődött a Phoenix előadása is a színpadon, szóval mennek, hál' Istennek még az idő engedi, hogy minden program tudjon gördülékenyen haladni, úgyhogy várunk ide mindenkit szeretettel továbbra is.
0: Igen, hát a Facebookon, a Paks FM Facebook oldalán videótudósításban, amit tudtatok, megmutattatok, de neked egyébként mi tetszett a legjobban? Mert egyébként engem is meglepett, ahogy mutattátok Levivel a standokat, hogy mennyiféle interaktív játékkal várják a felnőtteket.
1: Nagyon sok mindennek. Nekem a mérnökös nagyon tetszett. Én nagyon szeretek legózni egyébként. Úgyhogy nagyon várom már, hogy majd a Noellel legozhassunk. Még nem jutottunk el idáig. De nagyon-nagyon jó programok vannak. Amúgy nekem a kedvencem a csúszdázás volt. Kiélhettem gyermeki énem. Én ezt nagyon vártam. Én már tegnap is nagyon le akartam csúszni. De aztán annyian voltak itt a kalapjakabos megnyitás után, egyébként ezt beszéltük pont, hogy szerintem majd ő fogja megnyitni, és ez is lett végül.
0: Igen,
1: mert ugye Anita mondta a rádióban, ugye neked, hogy valami kis attrakcióval készülnek, ez volt az az attrakció, hogy itt a szakadó esőben a buli után megnyitotta a kalapjakab. A csúszdás, vagy a csúszda parkot maga, és a gyerekek, aki tudott, az lecsúszhatott rajta.
0: Igen, hát figyelj, élőben kellett tudósítanom a csúszdásotokat is levőben.
1: Nagyon mókás volt minden esetre.
0: Igen.
1: A kedvencem az az volt, amikor Nagy Balázs, a polgármester így rám néz, hogy ne a piros csúszdán, mert szét fog üdíti a lábadat, menj inkább a zöldön.
0: Micsó? Mert hogy ő már kipróbálta? Vagy mi?
1: Ő már kipróbálta, igen, és gondolom, hogy ő is egy magas termetű úriember, úgyhogy lehet, hogy nálam is azt látta, hogy lehet, hogy nem tudok úgy megkapaszkodni, hogy ne üssem be magam sehova, úgyhogy azt javasolta inkább, hogy élőadásban inkább a zöldet használjam. Figyelj, és lehet, hogy jobb is volt.
0: Igen, tehát ugye a strand mögötti vadonatúj csúszdaparkról van szó, ha valaki
1: így
0: még
1: van,
0: nem kapcsolt volna a Paksi csúszdaparkról, ahol ugye három csodálatos csúszda van, és tényleg nagyon jó, hogy mondhatod, hogy kettő fedett, tehát hogy
1: kettő fedett, úgyhogy azon le lehet csúszni, igen. De most is akár.
0: De egyébként figyelj, mert ugye itt találgattuk a héten a beszélgetéseink alatt, hogy vajon egy úgynevezett száraz csúszdával csúszdán leérkezni.
1: Le lehet csúszni, majdnem ki is röpültem. De a végén nagyon szép, pont az, amit beszéltünk, hogy pont az a vége, ami kicsit a gyorsulást lelassítja, az pont így megállít, jó, és tehát nem dob ki magából.
0: Ez lett volna tehát, a kérdésem. Igen,
1: igen, az nem olyan rossz úgy, igen.
0: Nem olyan rossz úgy. Jó, tehát talpra is lehet érkezni ezek szerint, és igen, ugye nem vízbe érkeznek a csúszdák, hanem
1: nem popóra, meg semmilyen, nem szépen így lelassul, és akkor okay, így ott meg tudod nem várni a végét a csúszásnak.
0: Nem dob ki.
1: Nem dob ki magából a csúszda.
0: Oké, Vivi, nagyon szépen köszönjük akkor a bejelentkezésedet és a tudósításodat, tehát zajlanak a programok, sokan vannak kint.
1: Nagyon sokan, igen, most egy kicsit jobban elkezdett esni az eső, de egy jönnek-mennek egyébként, meg a sátrakban nem esik, úgyhogy mindenhova be lehet menni. Nagyon sok mindenkit egyáltalán nem zavar, most föltette egy-két ember az esernyőjét, de amúgy jönnek-mennek az esőben is teljesen esőkabát és esernyő nélkül, nem annyira vészes, meg mondom, hogy folyamatosan jönnek a jobbnál jobb programok, mindenhol be lehet menni, tényleg a kertbarátoknál is pont elmondták, hogy ilyen kaspókba, vagy nem is tudom, tehát ilyen poharakba tesznek majd növényeket, haza lehet vinni. Uh-huh. Szóval nagyon sok minden van, amit lehet csinálni itt, és várunk ide mindenkit szeretettel továbbra is.
0: Vivi, szuper, köszönjük szépen. Neked akkor jó étvágyat a halászlevezéshez.
1: Majd fogok képet készíteni róla, hogy okay, éppen elszem a halászlevet.
0: Feltétlenül. Vivi, köszönjük.
1: Sziasztok!
0: Tehát a városnapjáról, a városnapi rendezvényről hallottátok Takács Nagy Vivi kolléganőnket, aki tehát kapott meghívást halászlére a Mezőföld Víz standjára, úgyhogy mindenkit csak buzdítani tudunk, hogy menjetek ki, és ne felejtjétek, ugye késő délutánig tartanak a színpadi produkciók, és este Cotton Club Singers koncert várható, nagy koncert, László Boldéval az élen. Nagyon bízunk benne, hogy minden rendben lesz. Egyébként Heringes Anita Paks polgármestere arról tájékoztatott 8 óra után, ugye, azzal kapcsolatban adott ki közleményt, hogy akkor most mi a helyzet esőfronton, és azt mondta, hogy hát amennyiben bármikor is, bármelyik pillanatban is úgy ítélik meg, hogy annyira nagy az eső vagy vihar, ami már veszélyezteti akár a testépséget is, akkor nyilván leállítják a rendezvényt, de egyelőre erre nem kell, hogy sor kerüljön, úgyhogy mindenkinek további jó szórakozást kívánunk.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

A Genesis, Phil Collins az élen, de 1983-ban a That's All című sláger kapcsán még a Genesis formációjával halljuk, illetve hallottuk Phil Collins-t. 11 óra 24 perckor 16 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Egy pár perccel ezelőtt ugye Takács Nagy Vivi kolléganőm jelentkezett a Paksi Városnapi rendezvény helyszínéről. Akkor Vivi azt mondta, hogy elkezdett egy kicsit cseperegni az eső. Én egyébként innen bentről a stúdióból úgy látom, hogy nem esik, de hát azt megszoktuk, hogy Pakson belül is lehet olyan, hogy valahol esik, és valahol nem esik. Nos, nézzünk körül a vételkörzetben, én azt javaslom, mert nem csak Pakson vannak a mai napon programok, hanem többek között Tolnán, Szekszárdon és Simontornyán is. Kezdjük Szekszárddal, messziről jött gyökeret vert címmel, megnyitottak egy kiállítást, megnyitott kiállítást 11 órakor a 23. országos fazekas pályázat díjátadóra és kiállítás megnyitóra kerül sor a Művészetek Házában, ahol mindenkit szeretettel várnak, hogy a tárlatot megtekintse. 15 órától szintén Szekszárdon a Tolna vármegyei kórus találkozóra kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központban, ide is mindenkit szeretettel várnak. Tolnán a tolnai civil szervezetek és baráti társaságok majálisára kerül sor. Ma délelőtt 10 órakor az Altaripa Szabadidő Parkban megnyitották a rendezvényt, és nem tudunk arról, hogy mondjuk lemondták volna a rossz időjárásra való tekintettel. Egyébként Tolnáról és Mözsről elszármazottak találkozójára is sor kerül itt Tolnán, krumpli-nokli főzőversenyre és pogácsa-sütő versenyre is, úgyhogy minden érdeklődőt igen nagy szeretettel várnak. És akkor lépjünk át Simontornyára is, hiszen ott is kétnapos rendezvény zajlik Pakshoz hasonlóan. Tegnap és a mai nap folyamán a simontornyai várnapok zajlanak. Ma délelőtt ágyúdörgéssel ébresztették a várost szokás szerint, és akkor nézzük, hogy hol tartanak a programok így 11 óra után. A nyílt színi csaták zajlanak, ezek mindig nagyon-nagyon látványosak, illetve 13 órakor kezdetét veszi a tárlatvezetés a várban, a simontornyai várban, illetve történelmi előadás lesz látható és hallható a képtárban. 14 órakor kerül sor az apródok csatájára, a gyerekvitézi próbák is mindig nagyon látványosak, aztán 14 óra 30 perctől lesz a tűzérségi és fegyverbemutató, 15 órától a solymász bemutató, fél négytől hastánc produkció, 16 órától a küzdelem a kardért elnevezésű tombola, 17 órakor Vitéz László bábszínháza érkezik, 18 órakor lesz a várostrom, ez is mindig nagyon látványos, és este 20 órakor kezdődik a Zaporozsec zenekar koncertje, tehát a simontornyai várnapon. Ami pedig a paksi programokat illeti, ezekben a percekben a Phoenix Táncegyesületet említette Vivi, hogy ők vannak a színpadon, bár az ő produkciójuk elméletileg 11 óra 55 percre van írva. Minden esetre zajlanak a programok kint a szabadidőparkban, a strand mögötti szabadidőparkban, és itt tulajdonképpen délután 12 óra 50 perctől egészen az esti órákig, 18 óra 45 percig a tűzvirág zárja akkor a kis színpadon a produkciókat, folyamatosak a produkciók, a nagy színpadon pedig 21 órakor kezdődik a Cotton Club Singers koncertje, László Boldizsár, Fehér Gábor, Zsédenyi Adrien, Kozma Orsi és Szűcs Gabi érkeznek, és hát nagyon bízunk benne, hogy minden rendben lesz, és nem mossa el az esti koncertet sem az eső. Egyébként a Cotton Club Singers után 23 órakor DJ Cookie érkezik, és utána még évféltől kettőig helyi DJ-nk, Tesényi Norbert, DJ Tesso húzza majd a talp alá valót. A programokon való részvétel ingyenes, ne felejtjétek azt sem, hogy megnyitott a strand mögötti csúszdapark, ahol, amit a gyerekek egyébként tegnap este már
használatba vettek, és nagyon élvezik látva a videótudósításait Vivinek és Levinek a mai napon is a csúszdaparkot, és ne felejtjétek, hogy letölthető tegnap óta Paks vadonatúj és egyetlen applikációja, amelyen többek között a városkártyára is érdemes regisztrálni. Szóval választhatok programot a vételkörzetünkben, és kapcsolódjatok ki!

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok.

0: Calvin Harris és Sam Smith a Paks FM-en, 11 óra 39 perckor pedig esőcsepergélés. Egyébként az időkép térképe szerint délnyugat felől érkezik egy nagyobb felhőtömeg, abból lehet, hogy kiadósabb eső várható. Egyébként Vivi az imént osztotta meg a Facebook oldalunkon, hogy a Csillagsó Táncegyesület egyszerűen kiállt a standja elé így a füves placra, és elkezdték tánccal szórakoztatni a közönséget. Ők egyébként mondták, hogy csak este, késő délután kerül rájuk sor a kis színpadon. Lehet, hogy úgy vannak vele, hogy inkább most letáncolják a történetet. Közben megérkezett Levi. Levi, van kedved bejönni? Levi is megérkezett, és az imént még ugye azokat a videó tudósításokat igyekeztem élőadásban kitolni, amelyeket Levi és Vivi prezentált a helyszínen. Levi, én 11 óra után pár perccel kifaggattam Vivit, hogy mi tetszett a legjobban a városnapján. Te mit láttál a kamera mögül?
1: Hello mindenkinek! Kiváló hangulatot, fantasztikus időt, ami egyébként most kezdett egy kicsit esősbe fordulni, de esküszöm neked, még ez számomra frissítő is volt, hogy nem iszonyat napsütés van, meg ilyenek.
0: Igen.
1: Király, és senkinek nem fogja kedvét szedni mi az esőse, mert mindenki nagyon jól érzi magát, nagyon látványos volt a felvonulás, menő dolgokat láttunk, megint a legjobban a múzeumnak az ilyen korhű ruhái jöttek be legjobban.
0: Igen, neked az tetszett.
1: Tavaly is már.
0: Tavaly is? Na, igen. Erre nem emlékeztem, hogy mi az, ami igen, neked a legjobb.
1: Igen,
0: ők mindig bevállalják a
1: persze,
0: kollégák. Nagyon bírom
1: persze,
0: őket.
1: Sokat fotózkodott ott mindenki. Mindenki imádta a dolgokat. Jó a hangulat, mondom, a sátrakban nagyon érdekes dolgok történnek, amit Vivivel igyekeztünk is coverölni.
0: Abszolút, abszolút. Amennyi interjút tudtam, kitoltam adásban, és tényleg annyira sok ötlet, jobbá jobb ötlet van a civil szervezetek és az intézmények részéről. Nem is tudom, hogy ja igen, mit mesélt a Vivi, hogy a mezőföldvíznek a standján még csőtörést is el lehet hárítani.
1: Micsoda! Ezt nem tudtam, de ez mekkora ötlet amúgy.
0: Óriási.
1: Ez óriási.
0: Tényleg.
1: Ezt nem láttam, bár lógtunk ott a környéken, de van, hogy gyerkőcök beülhetnek egy valami markolóba.
0: Igen.
1: Ezt nem is
0: igen.
1: Érted, ez fantasztikus.
0: Igen.
1: Nagyon sok érdekesség van ott. Egyébként szintén a múzeumnak szerintem megint vannak ott ilyen római sisakok, meg ilyenek, amiket ki lehet próbálni. Uh-huh. Sok kreatív teendő várja ott a kilátogatókat, úgyhogy mindenkinek tanácsolom, hogy az eső ellenére is, vagy pont azért.
0: Pont azért. Minél előbb látogasson ki.
1: Lazuljon ki, így van.
0: Minél előbb látogasson ki. Illetve volt még egy nagyon érdekes stand, amit mutattatok számomra. Az volt kiírva a stand előtt, hogy mérnöknek lenni gyerekjáték, és valami legózós foglalkozás.
1: Úgy, így
0: milyen
1: van.
0: Csapat ők?
1: Igen, ők tényleg valami ilyen young engineer, valami ifjú mérnök.
0: Aha,
1: valakik,
0: azaz. Aha.
1: Akik tényleg előkerültek egy dobozból, Lego szettek, azokból lehet ilyen motorikus Lego építményeket is előállítani, a gyerekek ezt imádni fogják szerintem. Nagyon színes, sok ilyen készletük van, és előkerültek ott egy kosárból már összerakott Lego építmények is, amiket motor forgatott meg ilyenek, úgyhogy ezzel egyben egy ilyen gyerekkori álmom is. Imádtam legózni mindig is, úgyhogy, úgyhogy én ott azt szétadtam. Mindenki látogassa meg őket. Vannak foglalkozásokat, egyébként Vivivel néztük is, hogy fel lehet iratkozni különböző ilyen turnusszerű foglalkozások indulnak ott a napközben ezeknél
0: igen.
1: A legós arcoknál.
0: Igen.
1: És akkor arra lehet jelentkezni, fel lehet iratkozni egy ilyen táblán.
0: Aha, igen, és egyébként azt néztem, ahogy a videót itokat elnéztem, hogy végülis nem csak gyerekcentrikus a történet, mert például a kertbarátok mondták, hogy délután kettőre várják, a kicsiket és a nagyokat egyaránt, de például,
1: persze.
0: Hogyha jól értettem, ők azt mondták, hogy ők adnak kis kaspót, virágföldet, virágot, lehet ültetni, és azt haza is lehet vinni.
1: Azt nem tudom, hogy haza lehet vinni, de ha jól tudom, tényleg adnak minden hozzávalót hozzá.
0: Aha. Ja, én úgy értettem, hogy haza lehet.
1: De lehetséges, hogy ezt mondták, most ezt hirtelen nem minden eszembe, de hát tőlük meg lehet érdekli, hogy mindenki nagyon kedves, mosolygós, barátságos, mindenki, hogyha szeretne valamit kérdezni, akkor csak lazuljon oda a standokhoz, a sátrakhoz, és kérdezzen bátran, mert mindenre választ fog kapni. Ja, egyébként az, hogy nem csak gyerekcentrikus, igen, gyerekeknek nagyon sok játék van, például az Apropó Színjátszó Egyesületnek a standjánál is, amit fel is vettünk Vivivel, de oda is várják a felnőtteket is színjátszani, improvizálgatni.
0: Ja, igen?
1: Igen,
0: drámajátékok
1: okay, lesznek.
0: Ezt jó tudni. Illetve tetszett még a koraszülött Tekért Egyesület Paksi csoportjának a standja, ahol azt mondták, hogy horgolni megtanítanak szívesen bárkit.
1: Hogyne. Várnak olyanokat, akik szeretnek horgolni, vagy még olyanokat is, akik esetleg nem tudnak. Ott lehet, annyi program van, ami te is mit keresel itt a stúdióban, nem vagy kint.
0: óriási. Na, a horgolásra visszatérve, mert hogy megmutattátok ezeket a plüss figurákat, amiket ugye, tehát hogy horgolják ezeket a kis plüss figurákat, és utána tulajdonképpen a koraszülöttek mellé teszik be ezeket a kis figurákat. És
1: polipokat, igen mert hogy polipa logójuk, de rengeteg más állatra emlékeztető figura is volt ott, nagyon kedves horgolt figurák, amiket meg lehet vásárolni, és ami jótékony célra megy a koraszülött szervezet segítségére.
0: Megsegítésére, szuper. Így van. És egy utolsó kérdés, Levi, hogy tetszett Gabi, mint farkas?
1: Hallod?
0: Zseni!
1: Ez a sapkában és napszemüvegben, igen. Hallod, ki voltunk a vűvel. Szerintem ez kb. Így kéne műsort vezetnie, meg mindent csinálnia, mert ez előjött a Gabiból az igazi énje, amit eddig olyan sikeresen elnyom, de ott a gyerekeket, ahogy kergette ebben a napszemüvegben, és egyébként egyet se tudott egyszer sem megfogni, mert mindig biztonságban menekültek a gyerekek előle. Hál' Isten. De Gabi elő jó biztonságban menekülni. Igen. Időnként. Igen. Ezt a szabad péntekesek tudják a legjobban.
0: Igen, de egyébként fordítom van ezzel a srácokat illetően, de mindegy. De egyébként hihetetlen, hogy mennyire széles körű a társadalmi mozgótere Gabinak. Tehát, hogy egyszerűen mindenhol is ott van.
1: És innen megy értékesíteni nekünk, meg relhámokat vásárolni, meg ilyenek.
0: Meg mindent is.
1: Tárgyalni sajtótájékoztatóra napszemüvegben.
0: Igen, abszolút. Tehát ha valaki nem látta volna a tudósításotokat, tehát arról van szó, hogy az apropó színjátszóknak a standján ezt a gidás, farkasos sztorit játszatják a gyerekekkel, és harmad Gabi kolléganőnk feketébe öltözve a farkas.
1: Személyesen.
0: És nagyon tetszett egyébként, hogy Tibai Eszter ott is elmondta nektek, hogy tehát hogy tanulsága van a történetnek, nem csak egyszerűen színjátszanak a gyerekekkel, hanem ezzel a színjátékkal arra szeretnék őket megtanítani, hogy szót kell fogadni a gidamamának, vagyis a szülőknek, mert aki nem fogad szót, azt elviheti a farkas.
1: Persze, ez fullos dráma pedagógia, ez abszolút benne van, így van. Ez egy kicsit nevelő célzatúak is, de sose annyira szájbarágosan, szerintem egyébként ez abszolút játszva történik. Igen, játszva igen. Történik. Szinte tudat alatt épül a gyerekekbe.
0: Abszolút.
1: Szófogadás koncepciója.
0: Levi, nagyon köszönjük az operatőrködést, remek a sok-sok videón is, alig várom, hogy végignézzem őket, de most folytatjuk zenékkel, tőled búcsúzunk.
1: Csá mindenkinek.
0: Hello, Levi. Folytatjuk egy kis zenékkel, én még azért déli 12 óra előtt visszatérek, és akkor folytassuk Dua Lipájékkal, 11 óra 47 perc van.

0: Jennifer López az órazárónk, mindjárt déli 12 óra, jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Nem búcsúzom, csak lezárom az órát, viszont lezárom a városnapi tudósításainkat. Mindenkit szeretettel vár a városnapi, az eső csepergélés ellenére, tehát továbbra is zajlanak Pakson a szabadidő parkban, a strand mögötti pihenő parkban a programok. Mindenkit szeretettel várnak, ami bennünket illeti, folytatjuk a Best of órával, a 80-as évek legjobbjait fogom pörgetni a Deles hírek után.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
7: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint.

0: 0612-23-23-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készlet felszabadítás. Újra megnyitja kapuit a Paksi Városháza. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei és dolgozói május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt a hétfői és keddi napon az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetők az ügyek. A Városháza a jövő héten már egy lakossági fórumnak is helyszíne lesz. Május 20-án szerdán délután 16:30-tól a Templom utca és az Attila utca felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül majd sor. A lakossági fórumra Nagy Balázs alpolgármester önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket. Ruhaosztást tartanak a jövő héten Kölesden, melyre várnak minden rászoruló családot, kölesdi lakost. A ruhaosztást a Védőnői Tanácsadóban tartják május 21-én csütörtökön, délelőtt 10 és déli 12 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy szatyrot vigyenek magukkal. Kigyulladt egy vendégház tetőszerkezete csütörtök délelőtt Szekszárdon a Strázsahegyen, közölte a katasztrófa védelem. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók. A beavatkozó egységek 5 vízsugár és kézi szerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mintegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat, továbbá 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személysérülés nem történt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Szerződést hosszabbított Bognár Györggyel a PFC. A Paksi NB1-es futballklub vezetése és Bognár György pénteken állapodtak meg a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd első osztályú csapat kispadjának az élén. A vezetőedző Paksi meccsszámlálója jelenleg 213-nál áll, melyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Bognár György irányításával az előző évek a klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. A Paksi FC elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfele. A finálék közül 2 is sikerrel vett, a 2023-24-es és a 24-25-ös idényben egyaránt a Paks emelhette magasba a trófeát, Telgyinorban 2-szer sikerült felülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságban is hasonlóan eredményes időszakot él a csapat, mivel az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobogón zárt, a 23-24-es idényben ezüst, a 24-25-ös kiírásban bronzérmet szerzett. Amennyiben ez sikerül idén is elérni, úgy sorozatban harmadszor is kivívja a nemzetközi kupa szereplés jogát a PFC.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
3: A 80-as évek legjobbjai pörögnek szombaton délben a Paks FM-en. Jó étvágyat kívánok az ebédhez mindenkinek, és további kellemes kikapcsolódást, akár otthon, akár az esernyő alatt, a borongós, esőszemerkélős szombat délutánunkon. Már is mondom, hogy milyen felhozatallal jövök egészen 13 óráig. Kim Wilde 1981-ből érkezik majd, a hazaiak közül a Beatrice a Boldog szép napokkal, a Bikini az Agy helyett magad mellett című 87-es nótával, a Chicago pedig egy 1982-es lágerrel, de mindenek előtt a Modern Talking-gal indítom az órát, a Brother Louie 1986-os. Kiváló szombat delet kívánok mindenkinek!
0: Paks FM Best of 80-as évek, a

Abikilén szinte sosem hiányoztat, hogyha a 80-as évekből pörgetjük a hazai dalokat, de természetesen itt sorakoznak a következő külföldi előadók is egytől egyig a 80-as évekből, mert hogy a mai Best of órában a 80-as évek slágerei vannak soron, és Roy Orbisonnal folytatjuk a You Got It, az egyik legnagyobb sláger tőle egyébként 89-ből. Nagyon fiatalon veszítettük el a tragikus sorsú énekest, mindenki csak így szokott beszélni Roy Orbisonról, aki egyébként 1936-ban látta meg a napvilágot, és 1988-ban hunyt el Tennessee-ben, mindössze 52 évesen. Elvis Presleynek volt a kortársa, és maga Elvis Presley is bár vetélytársának tekintette Roy Orbisont, mégis a legnagyobb elismeréssel beszélt a hangjáról, a képességeiről, amivel egyébként nem csak a közönség, hanem az egész szakma elismerését is sikerült kivívnia. Óriási sikerei voltak Roy Orbisonnak, a 60-as években talált rá a saját egyéni stílusára, és hazájában, Amerikában állítólag egyébként azért tisztelték elsősorban és szerették olyan nagyon sokan, mert mindig kerülte a felhajtást. Viszont többek között azért is nevezik tragikus sorsú énekesnek, mert nem csak ő maga hunyt el korán, de tulajdonképpen a 60-as évek közepén egymást érték életében a tragédiák. Felesége motorkerékpár balesetben halt meg, fiai szintén meghaltak, amikor a házban tűz ütött ki, azonban ekkora lelki teher mellett is pályán tudott maradni, de védjegyévé vált, hogy szinte mindig fekete ruhában lépett fel. 1988. december 4-én még koncertezett, két nap múlva azonban szívrohamban meghalt. Utolsó lemeze, az 1988-as Mystery Girl napokkal a tragédia előtt jelent meg. Az énekes elsők között került a rock and roll halhatatlanjai közé, és megkapta a Grammy életmű díjat is, igaz, jóval halála után, viszont ami a 88-as nagylemezét illeti, arról szól most tőle itt a Best of órában a You Got It. Roy Orbison következik.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down.
1: Hú, de szeretjük ezt a dalt Bobby McFerrintől ezen az esős szombati kora délutánon. Szerintem jól esnek ezek a dalok. A Don't Worry Be Happy című 88-as láger egyébként szerintem egy igazi gag volt a videóklipjével együtt a 10-szeres Grammy-díjas amerikai jazzzenésztől, akinek egyébként nem mellesleg édesapja az a Robert McFerrin, aki az első afroamerikai opera énekes volt, aki szerződést kapott a New Yorki Metropolitanben. Kiváló baritonként egyébként nagyon jelentős szerepei voltak, édesanyja pedig szintén jazzénekes és hangképzés tanár volt, tehát szintén azt úgy értem, hogy szintén zenével foglalkozott, sőt a Californiai Fullerton College professzora volt nő létére, úgyhogy innentől kezdve egyértelmű volt talán, hogy Bobby is zenei pályán fog mozogni. Egyébként a legtöbben az imént hallott Don't Worry Be Happy című slágerével azonosítják, pedig nagyon jelentős, sőt jelentősebb talán a komoly zenei képzettsége és munkája, munkássága Bobby McFerrinnek, mint a popzenei. Zongorán, klarinéton, fuvolán is játszik, és a 70-es évek végén már az Utahi Egyetem modern táncok tanszékének a zongora kísérője volt, és az 1990-es évek elején kezdett el komolyan karmesterként is tevékenykedni. A Best of órát halljátok, melyben ma csak és kizárólag a 80-as évek legjobbjai pörögnek, és már is mondom, hogy kivel folytatjuk. Egy fantasztikus hölgyel, aki 1944-es születésű, ami azt jelenti, hogy a 82. életévében jár. Golden Globe és Tony Díjas énekesnőről és színésznőről van szó, akit 13-szor jelölte Grammy-díjra, de egyszer sem kapta azt meg. Diana Ross pályafutása is, azt gondolom, hogy sokak számára ismert, fantasztikus énekhangja már gyerekkorában kitűnt, és már 16 évesen létrehozta első lányzenekarát, együttesét a barátnőivel. Egyébként, amikor 80 éves volt, Diana Ross a következőket nyilatkozta: nem vagyok ikon, díva vagy királynő, ezek csak címkék, én sosem értettem a címkéket, egyszerűen elégedett vagyok azzal, aki vagyok, és úgy gondolom, hogy ez látszik is rajtam, viszont ha van valaki, aki hisz bennem, képes vagyok hegyeket mozgatni. És azt gondolom, Diana Ross ezt meg is tette. 1980-as az Upside Down az énekesnőtől,

0: Igazi jó kis funky ritmusokkal zárul a mai Best of Óra. A Change nevű formációtól a Lovers Holiday szólt 1980-ból a Best of Órában. Ahogy már megszokhattátok, szombaton déltől egyik, csak is kizárólag a 80-as évek legnagyobb slágerei pörögtek.
1: Ez volt a Pax FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián.
0: Mindjárt délután egy óra, már is mondom, hogy mi lesz a következő menetrend. Tokai Robi kollégám hozza 13 órától a helyi hírösszefoglalót, a napi helyi hírösszefoglalót, aztán a Best of Szabad Péntek összeállítást hallhatjátok Gabival és Tamással, 14 órakor pedig a top 50-es slágerista előtt visszatérek még egy órára a Tudomány mai állása című magazinunkkal, ami az időjárást illeti vételkörzetünk nagy részén határozottan esik, és az időkép radarja szerint a következő órákban nem is nagyon fog elállni. 15 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, úgyhogy így kívánok további nagyon jó pihenést elsősorban azoknak, akik otthon vannak, ami pedig a szabadtéri rendezvényeket, illeti a vételkörzetben meglátjuk, hogy a Simontornyai Várnap és a Paksi Városnapja még mit tud kihozni magából.
1: Mindjárt folytatjuk. Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállításával. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
4: Kellemes napot mindenkinek! 2026. május 16-a szombat 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Családi napot szervezett a Paksi Szivárvány Egyesület, kigyulladt egy vendégház Szekszárdon, szerződést hosszabbított Bognár Györgyel a PFC, már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
4: A 10 éves Paksi Szivárvány

0: Márvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. A legnépszerűbb a Csillámtetkó volt, mondta a rádiónknak a Paksi Szivárvány Egyesület vezetője, Pákulicné Lengyel Erika.
1: De emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban. Aztán többféle célba dobó lehetőség, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan családok is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen. Nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
0: Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal kommandója rendszeresen szervez ruha és tartós élelmiszerosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. Tavaly márciusban költözött a Dózsa György úti épületbe a Paksi Szivárvány Egyesület, hangsúlyozta az Egyesület vezetője, Pákulicné Lengyel Erika.
1: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig hát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon tudjunk itt ilyen programokat tartani. Tapasztalataink azt mutatják, hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Itt vesszük át az adományunkat is, a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik ez a karitatív munkánk az Egyesületben. Ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron, a tanszergyűjtés, iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez a tartós élelmiszer.
0: Újra megnyitja kapuit a Paksi Városháza. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei és dolgozói május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt a hétfői és keddi napon az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetők az ügyek. A Városháza a jövő héten már egy lakossági fórumnak is helyszíne lesz. Május 20-án szerdán délután 16:30-tól a Templom utca és az Attila utca felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül majd sor. A lakossági fórumra Nagy Balázs alpolgármester önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket. Ruhaosztást tartanak a jövő héten Kölesden, melyre várnak minden rászoruló családot, kölesdi lakost. A ruhaosztást a Védőnői Tanácsadóban tartják május 21-én csütörtökön, délelőtt 10 és déli 12 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy szatyrot vigyenek magukkal.
2: Paks FM hírek.
0: A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, illetve a Dunakömlődi Tagóvoda nyerte meg a Fuss, Úsz, Kerékpározza gyermekedért elnevezésű mozgásnépszerűsítő rendezvénysorozatot, adta hírül a Tele Paks. Már hagyományosan a tavaszi időszakban rendezi meg a Paksi Ese a futásból, úszásból és kerékpározásból álló sportprogramot, amelynek lényege, hogy a Paksi nevelési oktatási intézmények minél több gyermeket, családot testmozgásra bírjanak. Az eredményhirdetést május 15-én a Városnapja keretében tartották. A nyertesek értékes sportszervásárlási utalványban részesültek, de valamennyi résztvevő intézményt díjazta a szervező. Együttműködési megállapodást írt alá a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Kék Lovagok Motoros Klub a közlekedés biztonság erősítése és a baleset megelőzési szemléletformálás támogatása érdekében, adta hírül a rendőrség. A Kék Lovagok a nemzetközi Blue Knights Law Enforcement Motorcycle Club magyarországi képviselőjeként hosszú évek óta aktív szereplője a közlekedés biztonsági és jótékonysági kezdeményezéseknek. A szervezet tagjai között aktív és nyugállományú rendőrök, valamint más rendészeti és társszervek munkatársai is megtalálhatók. A Kalocsai Kék Lovagok Rendészeti Motoros Egyesület Magyarország emellett állandó tagja a Tolna vármegyei Balesetmegelőzési Bizottságnak is, így már korábban is együttműködtek több közös programon és rendezvényen. A mostani megállapodás célja, hogy a felek közösen szervezett közlekedésbiztonsági programokkal, bemutatókkal és prevenciós rendezvényekkel járuljanak hozzá a közlekedési kultúra fejlesztéséhez, a balesetek számának csökkentéséhez, valamint a motoros közlekedők biztonságának növeléséhez. Az együttműködésben kiemelten fontos, hogy minél több közlekedőhöz eljusson a felelős és biztonságos közlekedés üzenete. Kigyulladt egy vendégház tetőszerkezete csütörtök délelőtt Szekszárdon a Strázsa-hegyen, közölte a katasztrófavédelem. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók. A beavatkozó egységek 5 vízsugár és kéziszerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mintegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat, továbbá 2 propánbutángázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személysérülés nem történt.
2: És most, sporthírek a Pax FM-en.
0: Szerződést hosszabbított Bognár Györggyel a PFC. A Paksi NB1-es futballklub vezetése és Bognár György pénteken állapodtak meg a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további 1 évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd első osztályú csapat kispadjának az élén. A vezetőedző Paksi meccs számlálója jelenleg 213-nál áll, melyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Bognár György irányításával az előző évek a klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. A Paksi FC elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfele. A finálék közül 2 is sikerrel vett, a 2023-24-es és a 24-25-ös idényben egyaránt a Paks emelhette magasba a trófeát, Telgyinorban 2-szer sikerült felülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságban is hasonlóan eredményes időszakot él a csapat, mivel az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobogon zárt, a 23-24-es idényben ezüst, a 24-25-ös kiírásban bronzérmet szerzett. Amennyiben ez sikerül idén is elérni, úgy sorozatban 3-szor is kivívja a nemzetközi kupa szereplés jogát a PFC. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
2: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Reklám.
4: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Megérkeztünk Tamás Salanditól, átvettük a terepet, én Harmad Gabi vagyok, sziasztok, szia Tamás!
2: Szia Gabi, szia hallgatók!
1: Na hát odakint azt nézem, hogy az utakon csak annyit azért elmondanék, hogy az M0-es autóút déli szektorán, Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz, a 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert, úgyhogy ha valaki esetleg arra tartana, akkor ezt számítson erre a mennyiségű torlódásra. No, és akkor megkezdjük a szabad pénteket, és hát a múlt péntek óta, amikor Józsival ültem itt, nagyon sok minden történt, most Tamással ülök, és megbeszéltük Andival, hogy pontozni fogom a fiúkat, és majd el fogom dönteni a végén, hogy kivel volt jobb beszélgetni.
2: Kikérem magamnak, én már most átadom a Józsinak a győzelmet.
1: Jaj, hát ilyen könnyen feladod.
2: Nem feladom, nekem van tartásom.
1: Jaj, Istenem, ezt a dumát. Na jó. Hát figyelj, akkor kezdjük és szerintem a múlt hét egyik legfontosabb eseményével, ami nem volt más, mint ugye, hogy megtörtént a parlamentnek az alakuló ülése, és ezen az alakuló ülésen több, hát ilyen vitás történet is volt, például az egyik Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde, amiben hát ugye itt ismételten neki ment Súlyog Tamásnak, tehát Súlyog Tamás tulajdonképpen lemondásra szólította fel, és a Fideszerre, illetve Gulyás Gergely egészen pontosan, a Fidesz frakció vezetője úgy reagált, hogy gratulált ugyan Magyar Péternek a megválasztásához, viszont azt mondta, hogy szerinte nem kormányfőhöz méltó egy ilyen beszéd, amiben ilyen stílusban a köztársasági elnököt támadja valaki. Na, mit gondolsz erről?
2: Hát, én nem gondolom, hogy van olyan tisztség, amelyik egyébként önmagában, hogyha valaki, akinek nem méltó annak a viselésére, az meg kéne, hogy védje. Tehát most magyarul rengetegen vannak, akik ebben az országban mondjuk a úgynevezett Szent Koronára, hát hogy is mondjam, gerjednek, ha lehet így mondani, én elnézést kérek ezért a szóért. Azt gondolom, egy gyönyörű történelmi emlék, de nem biztos, hogy szakrális jelentősége van. Tehát most attól, hogy az én fejemre nyomják, attól még nem biztos, hogy én méltó vagyok arra, hogy viseljem.
1: Igen, és de ez meg mindig nagyon mondtam. Szubjektív, hogy ki szerint ki méltó, ki nem méltó, és tudod nekem, én ezt múltkor már mondtam ezzel kapcsolatban, nyilván az a véleményem, és azt tartom is, hogy Súlyog Tamásnak, azért kellene egyébként lemondania, mert ő úgy lett megválasztva, hogy a Fidesz semmilyen erőfeszítést nem tett annak érdekében, hogy találjon egy olyan köztársasági elnök jelöltet, amit elfogadott volna az ellenzék is. Tehát mivel ilyen körülmények között lett ő megválasztva a Fidesz által, ezért én azt gondolom, hogy a részéről lenne ez egy elegánsabb dolog, hogyha azt mondaná, hogy akkor most lemondok. De mivel a kétharmad azért az egy elég meggyőző többség a parlamenten belül ahhoz, hogy megválasszanak egy köztársasági elnököt, ezért ugyanakkor úgy gondolom, hogyha ő nem mond le, ami lelke rajta, ez neki az ő dolga, akkor viszont ő teljesen legitim módon köztársasági elnök, és én azt gondolom, hogy erről a miniszterelnöki beszédről is, hogy egy kicsit kezdem már azt, pedig még nagyon az elején tartunk unni, hogy nagyon sok a show műsor, de még nincsenek, tehát nincs felmutatott eredmény, csak a show műsor megy, és az is szerintem egy nem egy jó példát mutat az átlag embernek, mert hogy pont az lenne a cél, hogy nézd meg az amerikai elnökválasztást követően a beiktatási ceremóniát. Ott van a volt elnök, ott van az új elnök. Az új elnök megköszöni az előző elnöknek a ciklust, amit végigvitt, és tehát abszolút más az egésznek a felhangja, mint hogyha mondjuk ott lenne és azt mondaná, hogy hát ti mindent elcsesztetek, örülünk, hogy végre nem ti vagytok, szevasz. Nem. Tehát, hogy szerintem a demokráciához fejben is fel kell nőni, és én úgy érzem, hogy azért mi még nagyon messze vagyunk attól a típusú demokráciától, amit az én fejemben megfogalmazódik, és amit én így elvárnék egyébként kommunikációs szinten is.
2: Rengeteg kérdést tettél fel, akkor hadd menjek sorba, ha érdekes. Igen.
1: Ja, nem egyébként.
2: Tehát az első kérdés, azt gondolom, hogy teljesen igazad van a megválasztás körülményeit, de ami súlyosbítja a helyzetet, az az eltelt két év. Tehát,
1: és
2: hogy nem, tehát nagy volt a kabát. Vagy nem biztos, hogy kabát volt. Tehát az úr nem volt tisztában azzal, hogy mi egy köztársasági elnöknek a feladata. Tehát
1: ki az, aki szerinted tisztában volt vele? Mármint, hogy nem a mostani garnitúrában, az előző köztársasági elnökök közül. Ki az, aki jobban csinálta ezt?
2: Én azt gondolom, hogy a Súlyoknak sok mindenével nem értettem egyet, de ő igen.
1: Én azt gondolom,
2: Súlyomot akartam mondani, súlyom, bocsánat, tehát ez a sok S betűt értem, én meg Sasszert, tehát igen, és ugyanonnan jött egy kis túlzással, mert mindegyik alkotmánybíróság elnöke volt, de azt gondolom, hogy...
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása, most a Paks FM-en.

0: do I do now?
1: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
2: A solyom, az például már ismert volt előtte is, mielőtt köztársasági elnök lett, vagy hogy mondjam, tehát...
3: Hát én mondjuk nem ismertem pedig egyébként már akkor...
2: Pedig hát pont is ilyen természeti mozgalmakban, a védegylettől kezdve, egyébként egyetemi tanárnak is egy egészen más minőséget képviselt. Ugye erre mondta a Romsics Ignács, és azt gondolom teljesen igaza van, hogy nagyon fontos lenne, hogy a köztársasági elnököt már akkor ismerjék, vagy hogy mondjam, legyen olyan teljesítménye, amit arra az időszakra is tud, amikor ő még nem köztársasági elnök. Ne az legyen a teljesítménye, hogy őt megválasztotta valaki, hanem akkor lesz képes arra, hogy megtestesítse a nemzetet, mint egységet.
3: De tehát, hát jogászkörökben azért ő, a Súlyog Tamás ismert volt, sőt ugye a...
2: Tudsz ennél nagyobb rosszítok szót Magyarországon mondani, mint hogy jogász?
3: Ez mondjuk jó kérdés. Nem, azért nekem nagyon sok jó jogászt ismerősöm van, még ha nincs is
2: de
3: itt kifele, a stúdióban.
2: Kifele. Igen, kösz. Tehát most olyanok, akik outsiderek, és nem szitok szó az, hogy valaki jogász.
3: Nem, szerintem a legtöbb ember számára nem szitok szó a jogász, csak mi vagyunk már szerintem ilyen túlfinnyásak. Na mindegy, visszatérve, tehát hogy például a Súlyog Tamást én emlékszem rá, hogy még nem volt köztársasági elnök, de a jogászegyletnek a különböző rendezvényei rendszeresen előadott. Tehát őt azért a jogásztársadalom szerintem elismerte. Most az, hogy kívülről nem, de mit tudom én, valaki, aki nem tudom, kosárlabdázik, vagy nem tudom, valamelyik cégnél szalag mellett áll, nem tudja, hogy ki az a Súlyog Tamás. Hát jó. De azért ő neki a saját körein belül szerintem volt egy elismertsége. Tehát én ezzel a részével egyáltalán nem értek egyet, amit mondtál.
2: Oké, ettől független, oké, azzal elfogadom, hogy nem értesz el egyet, azzal nem tudok mit kezdeni, de az, hogy az elmúlt két éve egyáltalán nem volt köztársasági elnökös, az biztos.
3: Tehát nem állt ki mondjuk olyan ügyeknél, ahol te úgy gondolod, hogy fel kellett volna, hogy szólaljon, mint köztársasági elnök, hogy mit értünk ez alatt, mert ugye ezt már megbeszéltük.
2: Tehát ezt teljesen jól érted, hogy igen. Tehát azt gondolom, hogy vannak azért olyan történelmi események, amikor a nemzet egy részét mondjuk valaki kirekeszti, akkor azért egy minimum szólni illenek az, hogy hát ez nem biztos, hogy szerencsés. Itt nagyon sok ilyen történet volt, a poloskáktól kezdve a cigányozásokon át, egy csomó egyéb történeten. De ugyanígy lehetne beszélni az, hogy minimum a gyermekvédelem kapcsán, és az még egy népszerű megoldás is lett volna, hogy abban szól, hogy akkor nagyon keményen vizsgáljuk ki, próbáljuk helyre tenni, nem tudom én, tehát azért ebben van némi igazsága a Magyar Péternek, akit egyébként tényleg csak az alapján fogok tudni, hát hogy is mondjam, pozitívot vagy negatívot mondani, amit mondanám pedig a személye alapján, mert én sem tartozom feltétlenül azok közé, akik mondjuk biztos, hogy együtt mennének el vele kirándulni, nyaralni, mondjuk két hétre sátorozni.
3: De most figyelj, azon gondolkozok, hogy amúgy azt várjuk el egy köztársasági elnöktől, vagy azt várod el egy köztársasági elnöktől, hogy ilyen, kicsit ilyen a nép anyukája, apukája legyen attól függően, hogy ki, hogy, tehát, hogy nevelje a népet, mert hogy amiket most mondtál, és egyébként lehet, hogy ebben teljesen egyet is értek veled, mert én is azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik nem engedhetőek, és mint egy ilyen nemzeti egység szimbólumának mondjuk...
2: Vagy nemzeti minimuma.
3: Igen, mindenképpen érdemes lett volna azt mondani, hogy ennyi, így nem beszélünk. Na de ugye...
2: Szóval, hát, ezek így... nem vagyok ennyire finnyes, de adott esetben azért, amikor egyik-másik plakát megjelenik és dehumanizál, és azokat azért nem tartom szerencsésnek. És nem azért, mert én nem tudom elviselni...
3: De akkor egy ilyen módon egy kampányba például bele kellene állni a köztársasági elnöknek, és most nem valamilyen oldal mentén, hanem azt mondani, hogy ennyi, ez nem jó. Tehát, hogy tényleg ilyen apáskodva,
2: igen, azt gondolom, hogy mondjuk hülyén hangzik ez a történet, mert nincs ilyen intézmény, de mondjuk bekéretem a vezető pártoknak az elnökeit, és megkérem őket, hogy a kampányt úgy csinálják végig, hogy utána is együtt kéne élnünk.
3: Aha, értelek.
2: És nem kell más kiadni, érted? Tehát nem is kell, hogy tudjuk pontosan, csak úgy érzem, hogy ez már egy olyan mondjuk szakadást okoz a nemzet szövetében, ami, és akkor ezt mindenki oda teszi, ahova akarja, de érzi, hogy valami nincs rendben.
3: Szóval akkor nem felnőttek, akik minket vezetnek és irányítanak. Tehát, hogy akkor kell egy apuka vagy egy anyuka, aki azt mondja, hogy kisfiam, rossz, ne rosszalkodj.
2: Nem, inkább azt mondom, hogy az illúziót kell, hogy fenntartsa. Tehát nincsenek, én ahhoz már öreg vagyok, hogy higgyek a mesékbe, tehát nem hiszek ebbe, hogy ennek van jelentősége, hiszen sokkal nagyobb a tét nagyon sokaknál, és az, aki képes arra, hogy kivetkőzik az emberi mi voltjából, azon ez se fog segíteni. De az, hogy az emberek esetleg egy icipicit meghőköljenek, vagy valamit végig gondoljanak, hogy kritikai éllel, ami után mennek, mert azért egy kampányban könnyen áthagyja bárki is magát az indulatainak, az érzéseinek, és én ezt el is tudom fogadni, hát éppen te néztél rám hülyén, amikor azt mondtam, hogy én nálam simán benne van, hogy el tudom fogadni azt, hogy valakinek elszakad a cérnája, és nem tudom, egy mocskos, nem tudom én micsodának, mindennek elmond valamit valakit. Tehát ez engem annyira nem zavar, mert azt gondolom, érzelmiek vagyunk. Az a baj, hogyha ezek az érzelmek utána a mindennapi cselekedeteidet meghatározzák.
1: Szabad péntek Best of összeáll.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással, és folytatódik a Szabad péntek. Egyébként a Gogol Bordello It's My Life, kettős It's My Life feldolgozását hallhattátok. Ez egy amerikai cigány punk banda.
2: Nem, Amerik... Igen.
1: Igen, gypsy punk.
2: Mert cigán punk nincsen, tehát ez, ahogy...
1: Punk cigán, nem tudom akkor.
2: Igen.
1: Mi a helyes. Na mindegy, szóval tök jó kis feldolgozása volt, ugye Bon Jovi, Itzmelefnak, meg a Dr. Albánnak így össze lett mixelve. És mielőtt megyünk tovább, akkor azzal a kérdéssel, amit az előbb már Tamás felvetett, amit mindjárt el is mondok, hogy mi volt, de előtte elmondanám, hogy Heringes Anita polgármester asszonnyal Andi csinált az imént egy riportot, bekapcsolta adásba, és elmondta, hogy a ma esti koncertet, ha esik, ha fúj, megtartják, nem fogják lefújni. A holnapi nap reggelén 8 órakor fogják majd közölni, hogy megtartják-e a város napját, ugyanis hát az időkép előrejelzése szerint elég esős és hideg idő is várható.
2: Többiek is ezt mondják.
1: Úgyhogy meglátjuk.
2: Hogy szokták ilyenkor hívni? Milyen bizottságok vannak? Tehát a...
1: Nem tudom.
2: Operatív törzs.
1: Összeül a paksi operatív törzs holnap reggel, és eldönti, hogy mi legyen. Jó, hát na, minden esetre a ma esti halott pénz koncert az egészen biztos, hogy meg lesz tartva. Maximum hozzatok magatokkal esernyőt, esőkabátot, inkább esőkabátot.
2: Hát még egyébként, ha jól látom, nem mond arra az időszakra egyébként. 6 órára mond némi esőt, akkor lesz a koncert, vagy később?
1: 8.
2: Akkor nem 18, hanem 8.
1: Igen.
2: Tehát elméletileg akár jó is lehet még addig, de holnap elég észkorán reggeltől éjszakától már
1: mond. Igen, így van. Na, akkor menjünk tovább, ugye azzal fejeztük be, az volt a kérdésed, hogy biztos, hogy demokráciából mentünk-e át most egy másik rendszerbe, ugye annak kapcsán, hogy Súlyog Tamást megint felszólította a miniszterelnöki, első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter a lemondásra, és ugye én erre azt mondtam, hogy én azért úgy szeretném, hogyha olyan lenne nálunk is egy kormányváltás, vagy egy új parlament megalakulása, mint az, hogy Amerikában, hogy az elnökök váltják egymást, hogy mind a kettő ott van, megköszönik egymásnak a szolgálatot, és akkor így adják át. Hát ehhez képest ugye mi még nem itt tartunk, de erre mondtad te, hogy biztos, hogy demokráciából mentünk át, és miért teszed fel ezt a kérdést?
2: Hát azért, mert ugye te mondtad azt, hogy demokrácia, tehát most minden feltétel adva van-e, illetve volt még egy dolog.
1: Te
2: azt mondtad, hogy demokráciát, amerikai példát hoztad, csak ugye a régi klasszikus viccünk a 90 óta, hogy oké, de ők már 200 éve, tehát miért van az, hogy a ti füvetek az szép zöld, az enyém meg nem, és akkor mondják, hogy az angolok, hogy hát miért, mit csináltak vele, öntözzük, nyírjuk, jó, én is ezt csinálom, na jó, de mi már 200 éve, ugye? Tehát, jó, hogy mekkora hát a különbség.
1: De akkor nem baj az, hogyha elmondjuk, hogy azért nem biztos, hogy ez az ideális állapot, amit most Magyar Péter kormányfő beszédében produkált, hanem azt mondjuk, hogy most van a magyar demokrácia egy valamilyen szinten, meg színvonalon, de azért reméljük, hogy innentől majd még lesz ennél jobb is, és fölfelé.
2: Én az őszint, ha már itt az előbb a Gypsy Punknál tartunk, én annan, hogy valaki őszintén beszél. Akár fenntartva annak az esetőségét is, hogy egy nagyot hibázik, és sokkal jobbnak tartom, mint azt, hogyha adott esetben negédesen össze-vissza ilyen hú, de jók vagyunk. Tehát ugye már ma a NER-rel az egyik nagy problémám az volt, hogy a nagy része nem volt igaz annak, amit felvázoltunk, hogy együtt és közösen és stb. Mert pont azok, akik megfogalmazták, nem így gondolták, ők egy kicsit olyan mély anya logikával dolgoztak, hogy ti mindannyian értem, és akkor majd működünk. De nem erről szólna a történet. És én örülök annak, hogyha valaki élesen fogalmaz, a tiszteletlenséget nem szeretem. Nem biztos, hogy tiszteletlen az, amikor te hát nevén nevezed a dolgokat. A másik, ugye te mondtad, hogy talán előbb kéne teljesíteni, és utána kéne, ebbe teljesen egyetértek, viszont az a baj, hogyha mondjuk másfél-két-három év múlva, mire kiderül lesz, hogy megvan-e a teljesítmény mögöttük, akkor kezdik el ezeket mondani, akkor meg már nem lesz, tehát az emberek nem értik. Hangulatilag most vannak, hihetetlen az az állapot, amit én most tapasztalok, mert nagyon sok hurrá optimistával beszél az ember, és furcsálják azt, hogy én, aki egyébként rengeteget szittem a rendszert, és minden rendszert fogok is egyébként, mert nem tudom miért,
1: de gyárilag rosszul vagyok.
2: Nem, azt gondolom, ha valamit lehet jól csinálni, miért ne csináljuk? Érted? Főleg, hogy megígérték. és meg arra teszik le az esküt, meg ilyenek, és tehát azt azért tudomásuk kell venni, hogy mi ugyanaz a nép vagyunk, még mindig Móricz és Mikszát népe vagyunk.
1: Tehát ugyanúgy a rokonok?
2: Jönnek
1: most is a rokonok.
2: Ezt ne is mondtad. Tehát amikor jött a sógor, és én itt ebben a műsorban elmondtam, hogy nem érzem akkora problémának ezt a dolgot, de nagyon sok emberrel találkoztam, aki nagyon komoly problémának érzi, pont a beidegződését, így van, és nem tudok rátok haragudni. Hanem egyet tudok veletek érteni, és nem úgy, hanem hogy jogosnak érzem a felvetéseteket. Az, hogy én nem érzem akkora problémának a dolgot, az nem azt jelenti, hogy nekem van igazam. Aha. Hanem teljesen jogos a ti beidegződésetek, és sokkal konzekvensebb, mint mondjuk az enyém. Uh-huh. Érted?
1: Igen.
2: És én ezt el tudom fogadni, és ezek nagyon sokszor hiányoznak a rendszerbe, és pont most kell észnél lennünk ahhoz, hogy még egyszer ne forduljon elő velünk. És tudod, mi a nagyon szörnyű ebbe a történetbe? Hogy szerintem ezek közül az emberek közül nem egy se kettő lehetett volna rendes ember, ha nem az van, hogy mindent elnézünk nekik. Uh-huh. Tehát a gyerek is úgy kezdi, hogy hisztizik, zsarol, és megkapja, és megyünk előrefele, és akkor a vége az, hogy lett ilyen szemtelen ez a gyerek. Uh-huh. És itt is nagyon sokszor éreztük, hát itt magunk között röhögtünk azon, hogy szerintem a Fidesz meglepődött, hogy még ezt is lenyelték nekik.
1: Hát ja.
2: Ugye? Hogy maguk meglepődtek, hogy ebből nem lett lázadás. Hogy a francba? És akkor, na mit, mi az, amit még akkor le tudunk tolni? Igen. Igen. És az ember elszemtelenedik. És egyébként az, hogy nem kérjük számon, az a mi tiszteletlenségünk is feléjük.
0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Igazából abban továbbra is tartom az álláspontomat, hogy én szeretném, hogyha mondjuk a 4 év múlvánra országgyűlésbe, mondjuk ha esetleg kormányváltás van, akkor ez már ne így menjen, hogy ne támadással kezdődjön mondjuk a miniszterelnök beszéde, vagy legyen benne, hanem tényleg azzal, hogy az előző miniszterelnök és az új miniszterelnök is kezet fognak.
2: Rendben, és te hogyan mondtad volna?
1: Mit?
2: Most, ugye
1: én azt gondolom, hogy ezt már, tehát, hogy ez már egyszer elmondtad, és ezt már mindenki tudja, hogy neked ez a véleményed. Én ezt már ott nem mondtam
2: így
1: volna.
2: Viszont értem a logikádat, és el is tudom fogadni, mert én se szeretem, ha ismétled magad egy élethelyzetbe. Igazad van, tehát az ember papagájokkal akar beszélni, így értem a történetet, de egyszerűen szerintem sajnos ott tartunk még mindig, és ezt egyszer talán 2 hete beszélgettük, hogy igény egyébként még egyenlőre erre van.
1: Igen, csak tudod, és én meg azt meg igazad, hogy nem kell az igényekre
2: lehet. Igen.
1: Reagálni.
2: Na,
1: viszont akkor még maradjunk egy picit az alakuló ülés témájánál, mert ugye a másik téma, amit bejárta az országos sajtót, az volt, hogy a Mi Hazánk a kivonult a parlamentből, ugye a bevonuló Süközdi Tambura zenekar, akik gyerekekből állnak előtt, és ráadásul ugye cigány gyerekek is vannak, nem mindenki cigánya, de cigány gyerekek is vannak, és hát ugye bejárta ez a sajtót, hogy hát
2: előre bejelentették.
1: Na, mi a véleményed? Igen, ezt szeretném.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, amit már ők is megbántak.
1: Egyébként ők kiadtak egy közleményt 5 nappal ezelőtt ezzel kapcsolatban, és ugye abban azt írták, hogy ahogy azt korábban bejelentettük, a Szent Koronához járulunk eskütételre, mert az eredeti megállapodást felrúgva végül azt sem a Tisza, sem a Fidesz nem tette meg. Azt is előre jeleztük, hogy előzetesen elfogadott napirend szerint az örömmóda előtt fogunk kivonulni, mert a Tisza párta azt az Európai Unió himnuszaként akarta lejátszani, márpedig mi az Európai Uniót szuverén nemzetek szövetségének, és nem egy új birodalomnak, az úgynevezett Európai Egyesült Államoknak tekintjük. Az Európai Parlamenti frakciónk is mindig ezt az álláspontot képviselte, és akkor azt írják még, hogy azt is visszataszítónak tartjuk, hogy a Tisza párt a gyermekekkel egy vitát kiváltó dal mellett a saját kampánydalát adatta elő, ezzel pártrendezvényé alakítva az országgyűlést semmibe véve több millió honfitársunk a szavazatát. Ráadásul az előzetesen elfogadott napirendet a Tisza párt váratlanul önkényesen megváltoztatta, és erről tájékoztatást nem adott, így ők teremtették tudatosan azt a valóban rossz helyzetet, hogy a kivonulásunkkor éppen a gyermekek vonultak be az ülésterembe, stb. Aki szeretné, az végig tudja olvasni.
2: Jó, de egy szóval... GPS-eden is van újratervezés. Tehát azért van egy olyan helyzet, amit akkor kapcsolsz.
1: Igen, ez jutott nekem is eszembe, hogy én egyébként ezt, amit most leírtak, értem, de hát hogyha nem az örömóda következett akkor, hanem kiderült számukra, hogy valami más következik, akkor ne vonuljanak már ki.
2: Jó, de arra is bejelentették biztos... egyébként, hogy azon sem óhajtanak részt venni, tehát előre mondták. Én azt gondolom, akkor is tiszteletlenség. Tehát vannak olyan dolgok, amik az embernek nem azért adsz tiszteletet, az én világnézetem, és állítólag ők is keresztények, szerint, mert tiszteled vagy nem tiszteled magát az emberi teljesítményt, aki ott van, hanem az, hogy Isten képmására alkotta Isten. Tehát ugye itt erről beszélgetünk sokszor, és ez azért mindenkinek jár.
1: Igen, de amúgy egy magyar parlament alakuló ülésén, ahol Magyarországon ugye mennyi 13 kisebbség van?
2: Azt hiszem,
1: 13 bejegyzett, vagy igen. Valami ilyesmi. Na most én azért az bennem fölmerül az a kérdés, hogy mit keres a cigány himnusz, a székely himnusz, tehát hogy miközben akkor jöhetnének a svábok, ugye ez pont téged érint, hogy hát igen. Akkor a sváboknak valami sramli zenét is nyomjunk már le, vagy nem tudom, hogy sváb himnusz.
2: Igen, ez nekem is eszembe
1: szóval,
2: jutott, hogy...
1: Tehát például én ezt nem értem, hogy
2: hát lehet, hogy az volt
1: miért?
2: Az örömóda, hogy végre kikerült a német nemzetiségi kisebbségi a parlamentből. Tehát nem tudom, mert ez is benne van a pakliba.
1: A pontosság is akkor kikerül, vigyázz azért.
2: Hát igen, tehát azért ez egy érdekes történet, tehát
1: Tehát van igen. helye? Van helye? Egy ilyenen? Vagy akkor mindenkinek kellene?
2: Nem. Én azt gondolom, hogyha van egy ilyen konszenzus, és ezt mondjuk el tudják fogadni a többi kisebbség, és ez valamilyen módon elmondjuk, hogy miért így van, és ezt ők elfogadják, akkor azt gondolom, hogy miért ne lehetne, mert azért az se lenne jó, hogyha 3 óra, nem tudom én, Sanni és egyéb himnusz menne. Tehát én azt gondolom, hogy van olyan, hogy ebből az alkalomból most ezeket ünnepeljük, és el tudom fogadni, mert ennek tudunk okot adni. De az, hogy tényleg így kiemelve, meg mit tudom én, a kampány alatt tapasztalt impulzusok alapján ez a legizgalmasabb, és ez volt rám a legnagyobb hatással. Igen, egy kicsit adhokká teszi a dolgot, de úgy látom, hogy ez az egész sztori ilyen. Tehát lehet, hogy nem lehet ez okon venni, csak ugye te nem ezt a mozit nézted feltétlenül, ezért nem érted.
1: Igen, de egyébként meg nagyon cukik és nagyon ügyesek voltak a gyerekek, szóval le a kalappal a felkészítőjük előtt is, mert azért amikor ilyen kicsi gyerekek, tehát általános iskolás korúak talán.
2: Hát meg vannak, akik kiemelve vannak, és ennek ellenére tartja velük a kapcsolatot, tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg
1: jó. Ez egy nagyon jó kezdeményezés is, ez a tambúr, a zenekar, és tényleg nagyon-nagyon pozitív, hogy ilyen színvonalasan meg tudták ezt csinálni, mert ebben rengeteg munka van, azért azt maradjunk annyiban. Na, hát akkor most...
2: Legalább példát mutattak a parlamentereknek, hogy igen. A következő 4 évben ez az a minimális szint alázatban és belerakott munkában, amit elvárunk.
1: Amit úgy sem tudnak majd megugrani.
2: Igen, tehát én vállalom, hogy ők képviseltek a mi elvárásunkat.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással, ez a Szabad péntek, és még egy picit maradunk, ha nem is az alakuló ülésnél, hanem a kormány alakításnál, mert hogy ugye Súlyog Tamás kinevezte a minisztereket, és az első miniszter kinevezését követően odaállt egy képre, majd erről a képről az MTI hát levágta Súlyog Tamást, mert hogy ez is volt ugye Magyar Péternek egy ilyen mondása meg a Tiszának, hogy nem szeretnének közös fotót a köztársasági elnökkel, és hát egy belső vizsgálat is elindult a közmédián belül emiatt, az ügy miatt, és hát azért valahol szerintem ezt érdemes egy kicsit boncolgatnunk, mert az, hogy most a közmédia illetve az MTI elkezdi úgymond lecenzúrázni, levágni embereket fotókról.
2: Ez történelmi hamisítás.
1: Egyrészt, másrészt pedig, hát hogy is mondjam, megint csak azt tudom mondani, hogy egy kicsit engem emlékeztet ez a tempó a Fideszre.
2: Igen, de ez a megfelelni vágyás, tehát teljesen alkalmatlan emberek. Tehát én nem azt várom el tőlük, hogy perfect legyen minden, hanem hogy hiteles.
1: Igen,
2: tehát az, hogy én azt mondom XY-nak, hogy ne haragudj, nem biztos, hogy jó fényt vett rám, hogyha egy képen vagyunk, léci menj arrébb. Azt gondolom, hogy ez az én nyomorom, vagy nem nyomorom, tök mindegy. Igen. De az, hogy valakinek, aki próbálja a pillanatot rekonstruálni, és nem egy paparazzó képet csinál, hanem adott esetben nem figyelt oda az, aki, hogy mégis ott maradt mellette, és nem vezetette el a rendőrökkel, hogy a harib legyen, és ne legyen képen rajta, ahhoz ő neki szerintem nincs joga. Akkor ő nekem nem azt prezentálja, ami a valóság.
1: Igen, meg szerintem, ami még itt elgondolkoztató ebben az egész dologban, hogy tényleg így fogunk működni, hogy mindig az aktuális hatalomnak akarunk megfelelni, már hogy ők, tehát a közmédia, vagy pedig azért egy picit a hatalmat, pont hogy a hatalomnak egyfajta korlátját jelenti. Mert én valahol azt mondom, én ezt is egyébként tehát én ezt is a showműsor részének tartom, és nem tartom helyesnek, hiszen mindig is úgy volt, hogy a köztársasági elnök nevezi ki, akárhogy is nézem, teljesen legitim módon köztársasági elnök, még akkor is, ha én is azt mondom, hogy amúgy tök jó lenne, ha lemondana, de ettől függetlenül én ezt nem tartom egy helyes lépésnek a Tisza részéről, és akkor utána meg kiderül, hogy tulajdonképpen mindig az aktuális hatalomtól fél a közmédia vezetése és a szerkesztői, tehát hogy tulajdonképpen most két szempontból is fontos ez, hogy egyrészt, hogy valóban félni kell a hatalomtól, kérdezem,

0: Értse már, hogy engem szolgál, tehát a magyarokat szolgálja, az, hogyha mondom, egy Tisza fotós, amit utána feltesznek a Tisza Facebook oldalára, honlapjára, tök mindegy mi, leszedi, mert ez az utasítás, el tudom fogadni. De az nem az én világom. De az, hogy az MTV-n, mert a MTV-n ez jelenik meg, amikor nem ez volt a valóság, azt én azt gondolom, hogy az bűn.
1: Így van, így van. És egyébként valahol, ha visszatérünk a 2.100.000 szavazóhoz, aki azért a Fideszre szavazott, és ugye abból a narratívából van végül is ez az egész a Tisza részéről megközelítve, hogy Súlyog Tamás tulajdonképpen nem az ország, hanem a Fidesz államfője volt. Tehát akkor is most a közmédia ezzel azt a 2.100.000 szavazót, aki a Fideszre szavazott, tehát így veszi semmibe, és azt mondja, hogy innentől kezdve akkor eddig a Fidesz szekerét tolt, eddig a Fidesznek a dolgait helyezte előtérbe, most pedig akkor a Tiszáját. Szóval ez nem jó, és igen, tehát itt valahol...
0: Oké, csak a valóság, érted? Persze, nincs Fidesz valóság, és nyilván, nincs Tisza valóság, nyilván. Valóság van. Nekem, ha már az MTI, hát basszus, híreket szolgáltad, a hír az nem értelmezés, nem vélemény,
1: igen.
0: Az tény alapú.
1: Igen, tehát hogy mi történt ott.
0: Hiszek, hihetek igen. Benne, nem hihetek benne, érted? Igen. Tehát egyszerűen én ezt a részét nem értem a dolognak, mert ne az, hogy kit vesz, a valóság az sokkal fontosabb, mint az, hogy pártok vagy valami, az anélkül nem lehet. Tehát most én mondhatom azt, ugye klasszikus vicc, hogy mire jött rá, hogy forradalmiak legyünk, Táncsics a börtönbe.
1: Nem tudom.
0: Hát nem ő van bezárva, hanem az ajtó. És az ő szabadságán befolyásolta. Nem. Most ne érts félre, érted?
1: Mm-hmm.
0: Most,
1: igen.
0: De engem az érdekel, hogy azt tudjuk, ami a valóság. Igen. És ő arra tette fel, arra esküsznek igen. Fel, hogy ők szabadon azt fogják a legjobb tudásuk szerint tájékoztatni engem, ami történt. Nem arról, amit szeretett volna X vagy Y valóságként.
2: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
3: Mindjárt
2: folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
5: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági

0: biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Újra megnyitja kapuit a Paksi Városháza. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei és dolgozói május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt a hétfői és keddi napon az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetők az ügyek. A Városháza a jövő héten már egy lakossági fórumnak is helyszíne lesz. Május 20-án szerdán délután 16:30-tól a Templom utca és az Attila utca felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül majd sor. A lakossági fórumra Nagy Balázs alpolgármester önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket. Kigyulladt egy vendégház tetőszerkezete csütörtök délelőtt Szekszárdon a Strázsa-hegyen, közölte a katasztrófavédelem. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók. A beavatkozó egységek 5 vízsugár és kéziszerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mintegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat, továbbá 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személysérülés nem történt.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Szerződést hosszabbított Bognár Györggyel a PFC. A Paksi NB1-es futballklub vezetése és Bognár György pénteken állapodtak meg a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd első osztályú csapat kispadjának az élén. A vezetőedző Paksi meccsszámlálója jelenleg 213-nál áll, melyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Bognár György irányításával az előző évek a klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. A Paksi FC elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfele. A finálék közül 2 is sikerrel vett, a 2023-24-es és a 24-25-ös idényben egyaránt a Paks emelhette magasba a trófeát, tehát Zsinórban 2-szer sikerült felülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságban is hasonlóan eredményes időszakot él a csapat, mivel az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobogón zárt, a 23-24-es idényben ezüst, a 24-25-ös kiírásban bronzérmet szerzett. Amennyiben ez sikerül idén is elérni, úgy sorozatban 3-szor is kivívja a nemzetközi kupa szereplés jogát a PFC.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
2: Reklám.
3: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap 1000 új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
4: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
3: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
1: Reklámot hallottatok. Ez a Paks FM.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Többek között arról, hogy 8500 robotot, köztük 5000 robotkutyát indít el Kína a villanyoszlopokra, hogy miről van szó, egészen pontosan ki fog derülni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, ez is egy érdekes téma, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna. Annyit elárulok előre, hogy egy vérnyomás csökkentőben találták meg azt a hatóanyagot, amit egyébként nagyon régóta keresnek a kutatók. Találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére csökkenhet, hú de érdekes, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy a kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, ami még aktualitás volt az elmúlt időszakban, hogy május 8-án 100. életévét töltötte be David Attenborough, a brit természetfilmes és természettudós. Ebből az alkalomból azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen technológiai forradalmat vezényelt le, többet is David Attenborough a 70 éves televíziós természetfilmes munkássága során. De mindenek előtt egy szintén érdekes témával indítunk. A mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Ezt azért jó tudni. Lássuk, hogy miről van szó. Az automatizált tartalomgyártás robbanásszerű növekedése alapjaiban változtathatja meg a podcastek ökoszisztémáját, írja az sg.hu. A platformok és a hirdetők nehéz helyzetben vannak, a minőség és a hitelesség kérdése is egyre fontosabbá válik. De csak hogy értsük, és bizonyos számokat is megtudjunk mindezzel kapcsolatban, 8 hónappal ezelőtt létrejött egy új podcast startup, amely nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készít mesterséges intelligenciával. Az iparági megfigyelők gúnyolták a cég erőfeszítéseit, miközben a cég alapítója közölte, hogy mindenki csak azért van felháborodva, mert pontosan tudja, hogy ez a jövő. Ezek után a cég új adatokat osztott meg, miszerint a vállalatnak ma már több mint 10 000 aktív műsora van, és több mint 2500-at készítettek az előző 3 hétben. A csapat egyébként 48 óra alatt például 877 új műsort tett közzé legutóbb. De hogy értsük, hogy milyen podcastekről is van szó, például az Amazon elindított egy funkciót, amely egyfajta podcastként magyaráz el egy terméket, két műsorvezető beszélgetésével és a felhasználók kérdéseinek megválaszolásával, vagy ott van Adam Levy, aki egy Epstein-aktákon alapuló mesterséges intelligencia generálta podcasttel ért el sikert, majd új céget indított, hogy folytassa ezt az irányt, tervei szerint havonta 120 epizódot készít, amelyeket napi írott tartalom egészít ki. A helyzet még bonyolultabbá válik, amikor a pénzről van szó. Ezek közül a podcastek közül ugyanis sok, legalább egy olyan ingyenes szolgáltatáson fut, amely 0 belépési korláttal engedi be a műsorokat a hirdetési piac térbe, ami azt jelenti, hogy ezek a műsorok és a tárhely szolgáltató minden egyes hallgatás vagy letöltés után bevételhez jutnak. Egyébként valószínű, mondják a szakértők, hogy ezek közül, a több ezer műsor közül a legtöbb nem ér el nagy közönséget, összességében azonban a hallgatók és a bevételek összeadódhatnak. A kérdés az, hogy a hirdetők hajlandók-e társulni mesterséges intelligencia által generált tartalommal. A szektor szereplői szerint ez egy fontos szakmai kérdés lesz a jövőben.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Millás FM.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, adta hírül a Covid, miután a holland Hondius óceán járóhajó utasai közül már hárman meghaltak azt követően, hogy megjelent a fedélzeten a hantavírus. Egy nemzetközi kutatócsoport olyasmire készül, amit még egyetlen nyugati laboratóriumnak sem sikerült elérnie, hatékony védőoltást fejleszteni a fertőzés ellen. A projekt hármas együttműködésben valósul meg, egy bristoli startup fogott össze a hantavírus elleni antigént kifejlesztő texasi céggel és a vakcinákat előállító dél-afrikai céggel, tehát így néz ki az együttműködés. Bár a projekt már több mint két évvel ezelőtt, 2024. januárjában elindult, a most kitört hajójárvány sürgősebbé tette az erőfeszítéseket. Az Egészségügyi Világszervezet szerint jelenleg egyébként sem engedélyezett antivirális kezelés, sem vakcina nem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg lehet kezelni, a légzőszervi, szív- és veseszövődmények ellen küzdve. A kórokozó az úgynevezett andoki vírus, amely elsősorban Dél-Amerikában honos, és ez az egyetlen az ismert hantavírus fajok között, amely bár rendkívül ritka esetben, de emberről emberre is terjedhet. Az elsősorban rákcsálók által hordozott és terjesztett hantavírus globálisan ritka kórokozónak számít, becslések szerint évi néhány tízezer fertőzés történhet, nagyrészt Ázsiában és Európában. Egyébként, de az itt terjedő vírusfajoknak viszonylag alacsony a halálozási rátájuk, és elsősorban vérzéses lázat vagy veseelégtelenséget okozhatnak. Ezzel szemben az amerikai kontinensen terjedő formái súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhatnak, amelynek halálozási aránya az 50%-ot is elérheti. No, de lássuk, hogy hogyan áll a hantavírus elleni vakcina fejlesztés. Magának a vakcinának a fejlesztésének a kulcsa egy úgynevezett enszilikálásnak nevezett forradalmi eljárás, amelyen már több mint 15 éve dolgoznak. A módszer lényege, hogy a vakcina aktív fehérjéjét szilícium-dioxid héjba zárják, vagyis gyakorlatilag egy mikroszkópikus homokszemcsébe foglalják, amitől az oltóanyag szobahőmérsékleten, sőt, akár 100 fokos melegben is stabil marad, és hűtés nélkül akár 3 évig is eltartható. Ez különösen fontos a hantavírushoz hasonló fertőzések esetén, amelyek jellemzően olyan távoli, vidéki területeken jelennek meg, ahol a hűtőlánc fenntartása nehézkes vagy lehetetlen. Becslések szerint jelenleg a vakcinák közel fele megsemmisül szállítás és tárolás közben, a hűtés pedig akár 80%-kal is megdrágíthatja az előállítási költségeket, így az enszilikálás mindkét problémát orvosolhat, és akár a vakcinák drónnal történő kiszállítását is lehetővé teszi. Miközben a hantavírus elleni vakcina egyelőre fejlesztés alatt áll, a jelenlegi járvány rámutatott, hogy mekkora űr tátong a globális járványügyi felkészültségben ezen a területen. A világon kizárólag egyébként Dél-Koreában és Kínában léteznek engedélyezett hantavírus vakcinák, ezek azonban más fajokat céloznak, és az andoki vírus ellen nem hatékonyak. Hamarosan újabb témával folytatjuk, ha már arról volt szó, hogy mennyire gyorsan érkezik el a hantavírus elleni védőoltás, akkor most nézzük meg, hogy mennyivel gyorsabban juthatunk el a Marshoz egy másik útvonalon, ugyanis találtak egy gyorsabb utat a Marshoz kutatók, a korábban kalkulált menetidő állítólag a felére is lecsökkenhet. Hamarosan mondom, hogy miről van szó.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Manx FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Elképesztő, de találtak a kutatók egy gyorsabb utat a Marshoz. A korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Ezt adták tudtára a világnak egy egészen friss tanulmányban, amely szerint az aszteroida pályák geometriájából merített ötletek révén akár egy éven belül is teljesíthető lenne egy oda-vissza út a Marsra, adta hírül a Portfólió tudományos rovata. Ez a megoldás nagyjából a felére csökkenteni, tehát a jelenlegi tervekben kalkulált körülbelül 14 és 20 hónap közötti időszakot az oda-vissza menetidőre, amely a jövőbeli emberes küldetések egyik legnehezebb pontját jelenti. A jelenlegi forgatókönyvek alapján a Mars elérése 7, illetve 10 hónapot vesz igénybe, mivel a Föld és a Mars csak 26 havonta kerül olyan kedvező helyzetbe, amely lehetővé teszi az üzemanyagtakarékos bolygók közi utazást, az űrhajósoknak meg kellene várniuk a következő indítási ablakot. Emiatt egy teljes küldetés közel 3 évig tartana. Az idén áprilisban megjelent kutatás szerint azonban létezhetnek ennél lényegesen gyorsabb útvonalak is. A brazíliai Észak-Rio de Janeiro-i Állami Egyetem kozmológusa 2015-ben földközeli aszteroidák tanulmányozása közben jutott egyébként arra a felismerésre, hogy mindez lehetséges volna. A 2001 CA21 jelű kisbolygó korai, még pontatlan pálya adatai azt sugallták, hogy az égitest olyan ritka útvonalat követ, amely metszi mind a Föld, mind pedig a Mars pályáját. Bár a későbbi mérések pontosították az aszteroida valós útját, a kezdeti geometria értékes támpontokat kínált az úgynevezett ultragyors bolygóközi útvonalak tervezéséhez. A kutató a két térbeli pont közötti lehetséges pályákat meghatározó úgynevezett Lambert módszert alkalmazta. Ennek során a vizsgálatot az aszteroida pálya hajlásának mintegy 5 fokos sávjára szűkítette, és így elemezte a 2027-es, 29-es és 31-es Mars szembenállásokat. Számításai szerint a közeljövő technológiájával egyedül a 2031-es indítási ablak kínál reális lehetőséget egy ilyen gyors utazásra. Ebben az időszakban a Föld és a Mars között egy oda-vissza küldetés mindössze 153 nap lenne, vagyis nagyjából 5 hónap alatt teljesíthető lenne a táv. A kutató azt is kiszámolta, hogy az űrhajó 2031. április 20-án indulhatna a Földről, és 33 nap alatt el is érni a Marsot ezen az útvonalon keresztül. A legénység körülbelül 30 napot tölthetne a Mars felszínén, majd a jármű június 22-én indulna vissza, és szeptember 20-án érkezne haza. Az elképzelés egyelőre nagyrészt elméleti, megvalósíthatósága erősen függ az űrhajó kialakításától, a hasznos teher tömegétől, valamint az alkalmazott meghajtó rendszertől. Szoktuk mondani, az ember lehet, hogy nem nyugszik addig, ameddig el nem jut a Marsra. Ami bennünket illet, vissza is térünk a Földre, ugyanis olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amelyre senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag a kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Hogy miben rejlik a felfedezés nagyszerűsége, hamarosan elmondom.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag, az úgynevezett kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Az emberiség számára egyébként egyre nagyobb gondot jelentenek azok a baktériumok, amelyek már képesek ellenállni a legerősebb antibiotikumoknak is, így pedig már életveszélyes fertőzést is okozhatnak. A leküzdésükre tehát most egy nem várt helyről érkezhet a segítség, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként az egyik texasi egyetem tudósai jutottak mindenre. A kutatócsoport szerint ez a baktérium nem reagál a meticillin kezelése, ezért MRSA néven is ismert a kórokozó. A laboratóriumi és állatkísérletek során a gyógyszer károsította a baktérium sejthártyáját, ami megzavarta a sejtek működését, és végül elpusztította a baktériumot. A kutatócsoport szerint a kandezartán szilexecil az egyik legizgalmasabb hatóanyag, amit az utóbbi években az MRSA kapcsán találtak. A baktérium legyőzése kulcsfontosságú az egészségügy számára, hiszen 2019-ben mintegy 1,27 millió halálesetért volt felelős világszerte. A tudósok képalkotó technológiák segítségével is vizsgálták, hogy miként hat az MRSA-ra. A kandezartán szilexecil azt találták, hogy a hatóanyag a baktérium sejtmembránjához tapad, majd megbontja azt, ami végül a baktérium elpusztulásához vezetett. A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyszer lyukakat ütött a baktérium membránján, amelyeken keresztül a sejt belső részei egyszerűen kiszivárogtak. A kutatók remélik, hogy a jövőben embereknél is megvizsgálhatják ezt a bizonyos baktériumölő hatást. Azt is mondhatnám, hogy maradunk az orvostudománynál, ugyanis az életünk megmentéséről lesz szó még a következő percekben egy másik hír kapcsán, de tulajdonképpen már a technológia világában fogunk járni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, adta hírül az Origo tudományos rovata. Az OpenAI bevezet egy új funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-t használók vészhelyzeti kapcsolatfelvétel céljából kijelöljenek egy megbízható felnőttet. Arról van szó, hogy amennyiben a chatbot aggasztó, önkárosítással vagy öngyilkossággal kapcsolatos üzeneteket észlel, akkor a csetüzenetek belső átvizsgálását követően a cég moderátorai riaszthatják a vészkontaktot. A vészkontakt nem nézheti meg a gyanús csevegéseket, de beszélgetés indító tanácsokkal ellátja az OpenAI, hogy miként próbálja megnyílásra sarkalni a gyanús üzeneteket írt rokont vagy barátot. Az ötlet hátterében jogi és társadalmi nyomás áll, ugyanis az OpenAI ellen több haláleset kapcsán indítottak már pert. Ezekben a hozzátartozók azt állítják, hogy a ChatGPT nem megfelelően reagált a felhasználók lelki válságára, sőt, egyes esetekben ösztönözte is őket az önkárosításra. Ezt a funkciót várhatóan néhány héten belül aktiválja majd az OpenAI, de első körben csak pár országban, többek között Dél-Koreában élesítik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Relax FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Május 8-án 100 éves lett David Attenborough, aki minden bizonnyal a világ legismertebb és legnagyobb hatású természetfilmese. Egy ideje már a Föld élő lelki ismerete is, hiszen próbálja felhívni a figyelmet a klímaváltozás és a természetpusztítás visszafordíthatatlan következményeire. A háromszoros Prime Time Emmy-díjas angol természettudós és dokumentumfilmes, aki 1926-ban látta meg a napvilágot Londonban. Elképesztő 100 év, és David Attenborough még mindig nagyon aktív, kiáll a kamera elé, és bátran elmondja a véleményét lényegében bármiről, még mindig forgat, és valószínűleg nagyon sok mindent el lehetne mesélni az élet útjáról, de vizsgáljuk azt meg most abból a szempontból, hogy hányféle technológiai forradalmat vezényelt le a 100 éves Sir David Attenborough, ezt se felejtsük el. A természettudós életének nagy részét esőerdőkben kamerák előtt suttogva töltötte el, ezzel páratlan életművet épített fel a televíziós természettudomány dokumentum műfajban, és nevéhez számos technológiai innováció kötődik. Például ikonikus sorozataiban, például a Bolygónk című sorozatban számos olyan technológiai innovációt használt, amelyek akkor példanélküliek voltak a televíziózásban, ma viszont már mindennaposnak számítanak. Ilyenek voltak például a hőkamerák, a speciális makrofotós lencsék és az azokat mozgató robotizált megoldások, vagy éppen a drónok és más távirányítású eszközök. Aztán például a 2006-ban bemutatott Bolygónk a Föld című sorozata az első, teljes egészében HD-ban készült televíziós produkció volt a világon, amely végül óriási globális sikert aratott. Ennek egy jelenete azt mutatja, amikor helikopterrel és egy speciális több százezer dollárba kerülő kamera stabilizáló rendszerrel készül a felvétel. Ez akkoriban teljesen korszakalkotó megoldásnak számított a maga műfajában, és két évtizeddel a készítését követően a drónkorszakban is lélegzet elállítóan mutatja be Venezuela egyik legszebb természeti képződményét. Attenborough emellett a VR technológia jelentőségét is hamar felismerte, és tábjával virtuális térbe helyezett dokumentumfilmeket is készített, elsősorban oktatási célra. Aztán a közösségi médiát meglehetősen későn vette használatba, amikor viszont 2020-ban létrehozta Instagram fiókját, mindössze 4 óra 44 perc alatt 1 millió követője lett, ezzel Jennifer Aniston korábbi rekordját is megdöntötte. A tudós természetesen a mesterséges intelligenciával is szoros kapcsolatban van, hangja ugyanis a világ egyik legismertebb és legbizalomgerjesztőbb auditív márkája, ezért az internet tele van olyan deepfake videókkal, amelyeket Attenborough narrál, de a mesterséges intelligencia kutatásban is szerepe van, méghozzá az AI modellek intonációjának kialakítása során. David Attenborough állandó, nem kevésbé ikonikus magyar hangja egyébként Végvári Tamás volt, aki Harrison Fordnak és Robert De Nironak is kölcsönözte a hangját. De ez csak úgy mellékesen egy információ, természetesen nem ez a legfontosabb David Attenborough-t illetően, egy biztos, a televíziózás történetének egyik leghitelesebb embere, 7 évtizede narrálja a Föld bolygónkat, és tanít minket arra, hogy tiszteljük, óvjuk a Földet, hiszen csak egy van belőle.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén nézzünk rá arra a robot dömpingre, amelyet már műsorunk elején is ígértem, illetve említettem. $1 milliárd robotikai beruházást tervez Kína, amelynek a keretében 8500 darab mesterséges intelligenciával működő robotot, elsősorban egyébként négylábú robotkutyákat vetne be arra, hogy ellenőrizzék a villamos energiahálózatokat, és ha kell, akár karbantartási feladatokat is végezzenek. Igaz, ekkor már humanoid és kétkarú robotok is segítenének, tehát a karbantartáskor. Míg a robotokat olykor ellenszenv kíséri azzal összefüggésben, hogy elveszik az emberek munkáját, a kínai kezdeményezés épp a kockázatok alól mentesíteni a hús-vér munkavállalókat, írja a HVG tudományos rovata. A beszámoló szerint a robotok számos feladatot látnának el 26 tartományi régióban, olyan feladataik lennének, mint a távoli alállomások ellenőrzése, az átviteli hálózatok felügyelete, valamint a karbantartás veszélyes vagy nehezen elérhető környezetben. A terep, illetve a feladat kiválasztása egyébként nem véletlen, az elektromos hálózatok ugyanis egyre fontosabb szerepet töltenek be a mindennapokban, miközben egyre nagyobb nyomás alatt állnak, például a mesterséges intelligencia óriási fogyasztása és az előregedő infrastruktúra miatt. No, de visszatérve erre a robot hadseregre, mert hogy tulajdonképpen így is titulálhatjuk a 8500 katonából álló robot osztagot, amelyből 5000 lenne négylábú robotkutya, ezeket tehát járőrözésre és ellenőrzési feladatokra vetnék be, elsősorban egyébként a hegyvidéki terepeken. Ezeken kívül lenne 500 darab humanoid, vagyis emberszerű robot, és 3000 kétkarú kerekes egység az összetettebb nagy kockázatú műveletekre. Egyébként érdekes a kérdés, mert miközben számos ország villamos energia hálózatának teljes felújítására van szüksége a korszerű igények kielégítése érdekében, addig Kína úgy tűnik, hogy a robotkarbantartásban bízik az infrastruktúra élettartamának meghosszabbítása érdekében. Meglátjuk, hogy hogy válik be hosszú távon. Ki tudja, melyik következő tudományos magazinunkban fogunk beszámolni már a tényekről, ami a robot hadsereget illeti. Ma is számos érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal ugye, hogy őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, és hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Szó volt arról is, hogy találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet, és azzal is foglalkoztunk, hogy miután egy holland óceánjáró hajó utasai közül többen is meghaltak hantavírus fertőzésben, megnéztük, hogy egyébként egy nemzetközi kutatócsoport mire készül ezzel kapcsolatban. Hatékony védőoltást szeretnének fejleszteni a fertőzés ellen, egyébként nem most kezdtek bele a munkába. A projekt már több mint 2 éves. És magazinunk legelején foglalkoztunk azzal is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Elképesztő számokat soroltam. 8 hónappal ezelőtt jött létre egy új podcast startup, nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készítenek mesterséges intelligenciával, úgy, hogy a vállalatnak már több mint 10 000 aktív műsora van. Az egyik legutóbbi alkalommal 48 óra alatt 877 új műsort tettek közzé. Elképesztő számok, elképesztő tartalmak. És remélem, hogy mindenki jól érezte magát a mostani tartalom hallatán. A Tudomány mai állása című magazin ezzel búcsúzik, én Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt, hogy jól válogassuk meg a podcast tartalmakat.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
3: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Történelmi jelentőségűnek nevezte a Xi Jinping kínai és Donald Trump amerikai elnök pekingi csúcs találkozóját Wang Yi kínai külügyminiszter pénteken, hangsúlyozva, hogy a találkozó új szakaszt nyithat a kínai-amerikai kapcsolatokban. Bejelentette, hogy Xi ősszel Washingtonba látogat, írja az MTI. A kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit ismertető sajtótájékoztatón Wang Yi közölte, a csaknem 9 órás egyeztetés során több fontos kérdésben is eredmény született, köztük a kétoldalú kapcsolatok új politikai keretéről és a gazdasági együttműködés további bővítéséről. Donald Trump amerikai elnök május 13 és 15 között tett hivatalos látogatást Kínában, amerikai elnökként 2017 óta most először járt az országban. A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. A legnépszerűbb a csillámtetkó volt, mondta a rádiónknak a Paksi Szivárvány Egyesület vezetője, Pákolicné Lengyel Erika.
5: De emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban. Aztán többféle célba dobó lehetőség, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműködni.

0: Üveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni. Bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan családok is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis és csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen. Nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
1: Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal Kommandója rendszeresen szervez ruha és tartós élelmiszerosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. Tavaly márciusban költözött a Dózsa György úti épületbe a Paksi Szivárvány Egyesület, hangsúlyozta az egyesület vezetője Pákulicné Lengyel Erika.
0: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig hát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon tudjunk itt ilyen programokat tartani. Tapasztalataink azt mutatják, hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Itt vesszük át az adományunkat is, a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik ez a karitatív munkánk az egyesületben. Ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron, a tanszergyűjtés, iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat. Folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez a tartós élelmiszer.
1: Ruhaosztást tartanak a jövő héten Kölesden, melyre várnak minden rászoruló családot, kölesdi lakost. A ruhaosztást a Védőnői Tanácsadóban tartják május 21-én csütörtökön, délelőtt 10 és déli 12 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy szatyrot vigyenek magukkal.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni.

0: este 6-tól 16-ig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Vidám délutánt és jó időtöltést kívánok mindenkinek. Tartalmasan telik a következő 3 óra, ezt garantálom, ugyanis elindul a hivatalos toplistánk, a top 50, a mikrofonnál Olasz Gabi, és terítéken pedig olyan nagyszerű előadók, mint Dr. Béres, aki ezúttal Radics Gigivel hozza Még nem veszíthetek című dalát, ami megegyezik az egykori Zambó Jimmy dal címével, és képzeljétek el, még a szövegével is, ugyanis ennek az átdolgozása. A 46. lesz mindez. Aztán az Out of My Head, a Hypaton dala, szintén feldolgozás, a 47. lesz majd. Pest Street Hazamennék a 48-ról. Nincs információm, hogy ez a felvétel korábban létezett volna. Szóval, ha mégis van erről infótok, akkor azt várom. Tame Impala és a Dracula, ez mostanában lázban tartja az internet népét is. TikTok videók alatt hallható felvétel, ami most már ugye nálunk is itt van hétről hétre. A 49. lesz mindez, és Nagy Bogi, valamint Dash nyitja a sort. Ez a Jól leszek újra.
0: Top 50. A Paks FM
2: 50.

0: veszíthetek. Zambó Jimmy egy kicsit másképp, Dr. Béressel és Radics Gigivel. Ez volt a 46. itt a Pax FM Top 50-ében. És jön az előttünk álló zenei blokk, ahol is egy óriási visszaesőről tudok beszámolni. Itt Bibi Rexa a régi Fateless Insomnia New Religion című átdolgozásával érkezik. Ő többször első volt az elmúlt hetekben, most a 41. lett az övé. Tóth Abigail Accent-tel közösen a Sugar Daddy-t hozza, a román csapat a 42. most, Freddy és a Pain and Glory című dal, mely bemutatkozott már az ajánlóban is, most a 43. helyen hallható. Keszti Péter, Mindenki legyen rohadt gazdag című dala a 44. és itt van Alex Warren is, ami egy szintén nagyon népszerű és közönségkedvenc dal. Ez a Fever Dream.
1: Top 50. A Pax FM.
2: 45.

0: Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

0: 90-es évek Faithless Insomniájának átdolgozása Bibi Rexától, ez volt a New Religion a 41. helyről. Továbbra is zakatol a Paks FM top 50-e hivatalos slágerlistánkon, pedig egy 16 évvel ezelőtti Hertz dal elevenedik meg egy modernizált köntösben a Purple Disco Machine-től, ez a Wonderful Life a 36. helyről. Luis Capaldi Survive-ja rendszeres visszatérő, és most a 37. helyen ismét hallható. Jön most majd még Help Chris igazi szerelem című dalával a 38-on. Martin Garrix szó szerint évek óta itt van már mindig egy-egy aktuális zenével, most sincs ez másképp, a 39. a Told You So, és Lotfi Begi, valamint Vétek Álmodoztam című dal átdolgozásával a 40. helyről érkezik. Már is.
1: Top 50.
2: A Paks FM 40.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Soki koktél. A hétvégi napok indításához ezen a héten is

0: házigazda Sukert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Koktél Mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig Nosztalgia Kívánság műsorral várlak benneteket.
2: Kényes porcelán, I'll meet you at midnight.
3: Milyen úton indulok, még nem tudom.
1: Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig Nosztalgia Kívánság műsor.

0: kablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Top 50. Most a Paks FM-en.
1: 37.

0: 2010-ből származik az eredeti dal, hogy azt megelőzően volt-e ilyen, azt nem tudom. Én a Hurts-től ismerem a Wonderful Life-ot. Ez volt a Purple Disco Machine dala a 36. helyről. Egy átdolgozás. Az előttünk álló zenei blokkban például itt lesz majd Ava Max, a Wet Hot American Dream, mely többször top 3-as dal volt, a 31. lehet most. Kowalski meg a Vega begyújtja a Dinamitot a 32. helyen. A Dua Lipa újdonsága, a These Walls a 33. helyen mutatkozik be, most kerül be először a listára. Gáspár Laci K. Kevin duettje a Forog a Föld címet kapta, és itt van például Accent is, a román csapat a régi saját Kylie című dalukat dolgozta át és leporolta, egy kicsikét modernizálta. Ez a Don't Leave Kylie.
1: Top 50. A Paks FM
2: 35.

0: XFM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
2: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla, abból az 1300 milliárd forintos keresztszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem pedig kémműholdakra, mondta a miniszterelnök, kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra, írja az MTI. Újra megnyitja kapuit a Paksi Városháza. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei és dolgozói május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt a hétfői és keddi napon az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetők az ügyek. A Városháza a jövő héten már egy lakossági fórumnak is helyszíne lesz. Május 20-án szerdán délután 16:30-tól a Templom utca és az Attila utca felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül majd sor. A lakossági fórumra Nagy Balázs alpolgármester önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket. A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, illetve a Dunakömlődi Tagóvoda nyerte meg a Fuss, Úsz, Kerékpároz a gyermekedért elnevezésű mozgásnépszerűsítő rendezvénysorozatot, adta hírül a Tele Paks. Már hagyományosan a tavaszi időszakban rendezi meg a Paksi Ese a futásból, úszásból és kerékpározásból álló sportprogramot, amelynek lényege, hogy a paksi nevelési oktatási intézmények minél több gyermeket, családot testmozgásra bírjanak.

0: Az eredményhirdetést május 15-én a Városnapja keretében tartották. A nyertesek értékes sportszervásárlási utalványban részesültek, de valamennyi résztvevő intézményt díjazta a szervező.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Szerződést hosszabbított Bognár Györggyel a PFC. A Paksi NB1-es futballklub vezetése és Bognár György pénteken állapodtak meg a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd első osztályú csapat kispadjának az élén. A vezetőedző Paksi meccsszámlálója jelenleg 213-nál áll, melyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Bognár György irányításával az előző évek a klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. A Paksi FC elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfele. A finálék közül 2 is sikerrel vett, a 2023-24-es és a 24-25-ös idényben egyaránt a Paks emelhette magasba a trófeát, tehát Zsinórban 2-szer sikerült felülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságban is hasonlóan eredményes időszakot él a csapat, mivel az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobogón zárt, a 23-24-es idényben ezüst, a 24-25-ös kiírásban bronzérmet szerzett. Amennyiben ez sikerül idén is elérni, úgy sorozatban 3-szor is kivívja a nemzetközi kupa szereplés jogát a PFC.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
2: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 34.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
2: 31.

0: Ez a Paks FM hivatalos lágerlistája top 50, zenei óránkat pedig már nagyban toljuk előre, a szekeret is, csak úgy, mint a jó zenéket. Ezúttal a második órában járunk. Eva Max, a Bad Hot American Dream című dala után többek között itt lehet majd Dash. Az Oh Mama most a 26. lesz. Rival Lynn dalával sokszor találkozunk, úgyhogy most is fogunk a Love Me Not a 27. Zola Sehova Se Passzolok, az egykori New Level Empire tag. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, sokszoros top 10-es dal, most a 29. És jöhet a Balatoni Lány című dalával Szikora Robi és Valmár.
1: Top 50. A Paks FM
2: 30.

Lásd Dalaszot, ez volt az Oh Mama a 26. helyről. A listánk felénél tartunk, vagyis nem sokára jöhet a 25. helyezett, de gyorsan azért nézzük már meg, hogy mi az, amivel még kecsegtet az előttünk álló időszak. Például a 90-es évek végéről egy Robert Miles Children, ennek átdolgozása Sofia Nazútól jöhet majd. Sokszor volt a top 10-ben, most a 21. lesz. Azaria dalával talán most találkozhatunk másodjára a listában, az Utema a 22. De itt lesz majd még Miley Cyrus is. Az End of the World egy hatalmas siker lett, és ezért sem véletlen, hogy itt van a legjobbak között. Tídeni Fura vagyok a 24. és Benzombón is énekel. Ez a Mystical Magical.

0: A Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
1: Reklámot hallottatok.

nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább.

Egy magával ragadó dallamvilág, amit több mint 20 éve dúdolgatunk, vagy talán van ez már lassan 30 is, Robert Miles dalaszolt, a Children, illetve hát ennek egy átirata és átdolgozása, ez volt Sofian Nazútól a 21. helyről. Az előttünk álló blokkban pedig többek között énekel majd Bíró Csongor, a Macska kövön a 16. lesz, de itt lehet még velünk majd mindezek előtt Loi Get Lucky-ja, de a New Level Empire újdonság is megszólal, a Valami legyen, My Smith Stay és Ewing Moretti szintén itt vannak a listán, úgyhogy ugorjunk is neki.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készlet felszabadítása. A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. A legnépszerűbb a Csillámtetkó volt, mondta a rádiónknak a Paksi Szivárvány Egyesület vezetője, Pákolicné Lengyel Erika.
3: De emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban. Aztán többféle célba dobó lehetőség, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni, bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan családok is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen. Nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
2: Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal komandója rendszeresen szervez ruha és tartós élelmiszerosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. Tavaly márciusban költözött a Dózsa György úti épületbe a Paksi Szivárvány Egyesület, hangsúlyozta,

0: az egyesület vezetője, Pákulicné Lengyel Erika.
1: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig hát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon tudjunk itt ilyen programokat tartani. Tapasztalataink azt mutatják, hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Itt vesszük át az adományunkat is, a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik ez a karitatív munkánk az egyesületben. Ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron, a tanszergyűjtés, iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat. Folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez a tartós élelmiszer.
0: Ruhaosztást tartanak a jövő héten Kölesden, melyre várnak minden rászoruló családot, kölesdi lakost. A ruhaosztást a védőnői tanácsadóban tartják május 21-én csütörtökön, délelőtt 10 és déli 12 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy szatyrot vigyenek magukkal.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a top 50 slágereihez a paksfm-en.
3: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája 18.

Ez még mindig a Paks FM, a Top 50 harmadik is egyben záró zenei órája. Már elkezdődött, és már nem sok van hátra, úgyhogy kapaszkodjatok. A 16. bíró Csongor volt, ez volt a Macska kövön. A 11. lesz például a Purple Disco Machine Fire and Ice című dala, de énekelhet majd Rácz Gergő is, a valami a 12. Olivia Dean egyik személyes kedvencem, a Man I Need, egy kifejezetten rádióbarát a 13. helyről hallható majd. Diaz Méreg a 14., most pedig énekeljen Zara Larsson, a nagy visszatérő, a Midnight Sound hozta.

0: Purple Disco Machine egy csapat, amelyet nagyon sokat hallunk, akár átdolgozások kapcsán, akár saját felvételnél. Ez volt a Fire and Ice, most egy saját szerzemény. A legjobb 10-ben vagyunk, ez még mindig a Paks FM top 50-e, és a hatodik például Dr. Béres, aki már most másodjára lesz itt. Ezúttal a Mangorize-zal dolgozta át az Éjjel ott várok rá című egykori 96-os hip-hop boy slágert. Havel és az I Run egy új belépő a hetedik helyre érkezett. Tolvaj René Tools lesz a nyolcadikon. Lisa Doja Cat-tel találkozik, ők pedig Raid fogadják Born Again című dalukban. Ez a kilencedik. Jöhet egy újabb trió, ez pedig Marics Peti, Embermark és Brass Bence, a Demi dalt átdolgozó film egyik betét dala. Ez pedig most az El kell, hogy engedj.
1: Top 50. Most. A Paks FM-en.
2: Tizedik.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Top 50. Most a Pax FM-en.
1: 9.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok.

0: 90-es évek közepén ismertük meg a Hip Hop Boys-tól. Annak idején ez volt az Éjjel ott várok rád. Most is ez lett, csak már nem a Hip Hop Boys-zal, hanem Dr. Béressel és a Mangorize-zal. Toplistánk 6. helye után pedig akkor benne a legjobb 5-ben a Paks FM Top 50-ének második helyezettje, például Sigala, Jackson Mivel közösen a Riptide, Ray a Where's My Husband-del a 3. lett, itt van Bruno Mars is, azt gondolom nagy meglepetések nem értek bennünket itt a legjobb 5-ben, az I Just Might, tehát a 4., és Joel Corey visszatért a legjobb 5-ben, és a Be Alright-tal már is megyünk tovább.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: 5.

0: volt Sigala és Jackson, mi igazán nyárias, lendületes és vidám dala, Riptide a második helyről. A Paks FM Top 50-es listája pedig erre a hétre lassaskán bezárja kapuit, de hát nyilván anélkül nem tesszük, hogy ki ne hirdetnénk az első helyezetet, úgyhogy jöhet a trombita, a fanfár és bármi egyéb eszköz, amivel ki tudjuk hirdetni és közhírré tenni, hogy Ed Sheeran lett az eheti győztes, Kamera című felvétele pedig így szól.
1: Top 50. A Paks FM. Az első.

0: nagyon fülbevászó, szerethető, dallamos és igazi slágeres felvétel volt. Ez Ed Sheeran és a Kamera, ezzel vitte a prímet és az aranyérmet mindenki elől a héten. Ennyi volt a Top 50, itt bezár a bazár, de jövő héten szombaton ismét kinyitjuk majd a kapukat, és szétnézzünk a legjobb 50 dal között. Remélhetőleg akkor is találkozunk és együtt pörgetjük le a hivatalos slágerlistát. Köszi a figyelmet, szép hétvégét, Olasz Gabi vagyok, csokolom!
1: Ez volt a

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Történelmi jelentőségűnek nevezte a Xi Jinping kínai és Donald Trump amerikai elnök pekingi csúcs találkozóját Wang Yi kínai külügyminiszter pénteken, hangsúlyozva, hogy a találkozó új szakaszt nyithat a kínai-amerikai kapcsolatokban. Bejelentette, hogy Xi ősszel Washingtonba látogat, írja az MTI. A kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit ismertető sajtótájékoztatón Wang Yi közölte, a csaknem 9 órás egyeztetés során több fontos kérdésben is eredmény született, köztük a kétoldalú kapcsolatok új politikai keretéről és a gazdasági együttműködés további bővítéséről. Donald Trump amerikai elnök május 13 és 15 között tett hivatalos látogatást Kínában, amerikai elnökként 2017 óta most először járt az országban. A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. A legnépszerűbb a csillámtetkó volt, mondta a rádiónknak a Paksi Szivárvány Egyesület vezetője, Pákolicné Lengyel Erika.
3: De emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban. Aztán többféle célba dobó lehetőség, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni. Bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan családok is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen. Nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
2: Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal komandója rendszeresen szervez ruha és tartós élelmiszerosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. Tavaly márciusban költözött a Dózsa György úti épületbe a Paksi Szivárvány Egyesület, hangsúlyozta az Egyesület vezetője, Pákolicné Lengyel Erika.
3: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig hát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon tudjunk itt ilyen programokat tartani. Tapasztalataink azt mutatják, hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Itt

0: Vesszük át az adományokat is, a Dózsa György út 96 ugye adománypont néven működik ez a karitatív munkánk az Egyesületben. Ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron, a tanszergyűjtés, iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat. Folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez a tartós élelmiszer.
1: A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, illetve a Dunakömlődi Tagóvoda nyerte meg a Fuss, Úsz, Kerékpározza gyermekedért elnevezésű mozgásnépszerűsítő rendezvénysorozatot, adta hírül a Tele Paks. Már hagyományosan a tavaszi időszakban rendezi meg a Paksi Ese a futásból, úszásból és kerékpározásból álló sportprogramot, amelynek lényege, hogy a paksi nevelési oktatási intézmények minél több gyermeket, családot testmozgásra bírjanak. Az eredményhirdetést május 15-én a Városnapja keretében tartották. A nyertesek értékes sportszervásárlási utalványban részesültek, de valamennyi résztvevő intézményt díjazta a szervező.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: fejlődhessen egy mosollyal.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla, abból az 1300 milliárd forintos keresztszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem pedig kémműholdakra, mondta a miniszterelnök, kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra, írja az MTI. Újra megnyitja kapuit a Paksi Városháza. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei és dolgozói május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt a hétfői és keddi napon az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetők az ügyek. A Városháza a jövő héten már egy lakossági fórumnak is helyszíne lesz. Május 20-án szerdán délután 16:30-tól a Templom utca és az Attila utca felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül majd sor. A lakossági fórumra Nagy Balázs alpolgármester önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket. Kigyulladt egy vendégház tetőszerkezete csütörtök délelőtt Szekszárdon Strázsahegyen, közölte a katasztrófa védelem. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók. A beavatkozó egységek 5 vízsugár és kéziszerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mintegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat, továbbá 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személysérülés nem történt.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Szerződést hosszabbított Bognár Györggyel a PFC. A Paksi NB1-es futballklub vezetése és Bognár György pénteken állapodtak meg a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további 1 évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd első osztályú csapat kispadjának az élén. A vezetőedző Paksi meccs számlálója jelenleg 213-nál áll, melyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Bognár György irányításával az előző évek a klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. A Paksi FC elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfele. A finálék közül 2 is sikerrel vett, a 2023-24-es és a 24-25-ös idényben egyaránt a Paks emelhette magasba a trófeát, tehát Zsinórban 2-szer sikerült felülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságban is hasonlóan eredményes időszakot él a csapat, mivel az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobogon zárt, a 23-24-es idényben ezüst, a 24-25-ös kiírásban bronzérmet szerzett. Amennyiben ez sikerül idén is elérni, úgy sorozatban 3-szor is kivívja a nemzetközi kupa szereplés jogát a PFC.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készlet felszabadítás. Újra megnyitja kapuit a Paksi Városháza. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei és dolgozói május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt a hétfői és keddi napon az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetők az ügyek. A Városháza a jövő héten már egy lakossági fórumnak is helyszíne lesz. Május 20-án szerdán délután 4:30-tól a Templom utca és az Attila utca felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül majd sor. A lakossági fórumra Nagy Balázs alpolgármester önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket. Ruhaosztást tartanak a jövő héten Kölesden, melyre várnak minden rászoruló családot, kölesdi lakost. A ruhaosztást a Védőnői Tanácsadóban tartják május 21-én csütörtökön, délelőtt 10 és déli 12 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy szatyrot vigyenek magukkal. Kigyulladt egy vendégház tetőszerkezete csütörtök délelőtt Szekszárdon a Strázsahegyen, közölte a katasztrófa védelem. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók. A beavatkozó egységek 5 vízsugár és kéziszerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mintegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat, továbbá 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személysérülés nem történt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Szerződést hosszabbított Bognár Györggyel a PFC. A Paksi NB1-es futballklub vezetése és Bognár György pénteken állapodtak meg a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd első osztályú csapat kispadjának az élén. A vezetőedző Paksi meccsszámlálója jelenleg 213-nál áll, melyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Bognár György irányításával az előző évek a klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. A Paksi FC elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfele. A finálék közül 2 is sikerrel vett, a 2023-24-es és a 24-25-ös idényben egyaránt a Paks emelhette magasba a trófeát, Telgyinorban 2-szer sikerült felülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságban is hasonlóan eredményes időszakot él a csapat, mivel az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobogón zárt, a 23-24-es idényben ezüst, a 24-25-ös kiírásban bronzérmet szerzett. Amennyiben ez sikerül idén is elérni, úgy sorozatban 3-szor is kivívja a nemzetközi kupa szereplés jogát a PFC.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnal

Hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Vox FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Újabb vendégeim érkeztek még hozzá. Fillér Olivia és Nagy Ildikó. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És egy olyan örömteli ok miatt vagytok itt, hogy Oliviát a Madács Tánc és Színművészeti Szakgimnázium intézményébe felvették táncművész szakra. Ehhez először is gratulálok, Olivia, nagyon
2: köszönöm.
1: Ügyes vagy. És hát erről fogunk beszélgetni elsősorban. És kezdjük onnan, Olivia, hogy emlékszel arra a pillanatra, amikor először beléptél a táncterembe, ugye a Csillagsót tánc, dance team, Csillagsó dance team, vagy táncegyesület, mind a kettő
2: mind
1: helyes?
2: A kettőt használjuk.
1: Mind a kettő helyes, tehát a Csillagsóba kezdtél el táncolni. Hogy emlékszel vissza az első alkalomra?
3: Hát nekem a bátyám járt előtte, és mindig elkísértem edzésre anyukámmal, és az Ildikó mindig mondta, hogy nem próbálom ki, vagy hogy próbáljam ki, és akkor mindig ki akartam, csak én nagyon szégyenlős voltam, és nem mertem soha bemenni a táncterembe. És akkor egyszer az Ildikó megfogta a kezemet, és akkor bementünk, bevezetett a táncterembe, és hát onnantól elkezdtem táncolni.
1: Ildikó, te hogy emlékszel vissza Oliviára?
2: Hát akkor is nagyon szép kislány volt, és hát Martina testvére járt hozzánk táncolni, és mindig hívtam, ugyanígy végül is hívtam, hogy gyere, gyere, de ő csak bújt az anyukájához, vagy bement a sarokba, nagyon cuki volt, és egyszer fogtam, mondom, gyere, nézzük meg. Behívtam, és azóta 9 éve oszlopos tagja az egyesületünknek.
1: És amikor így megfogott Ildikó, és bevitt a terembe, vagy a tánc edzésre, akkor onnantól meg könnyen ment minden? Tehát könnyen átfordultál?
3: Igen, kellett egy kis idő, hogy feloldódjak én is, mert nagyon szégyenlős vagyok, és de utána már úgy igen, könnyen ment.
1: Simán ment. Mit jelent számodra a tánc? Mit szeretsz benne a legjobban?
3: Hát, hogy én ki tudom magamat benne érzelmileg fejezni, mert az érzéseimről nehezebben beszélek, de táncba könnyebben ki tudom mutatni. És hát ez egy ilyen felszabadító érzés, amikor táncolok, és nagyon ki tudok tőle kapcsolódni.
1: És a Csillagsó közössége mit jelent a számodra?
3: Hát nekem már olyan ez, mint egy család, hogy nagyon a szívemhez nőtt mindenki, mert ugye már kiskorom óta is, meg az Ildikó mellett nőttem fel, és nekem már ez olyan, mint egy második család.
1: De jó. Ildikó, te egyébként láttad már a kezdetektől fogva Olivián, hogy ő nagyon tehetséges lesz?
2: Nagyon jó az alkata. Én gondoltam, hogy ilyen akrobatikába és lirikába nagyon jó lesz, nagyon jó is, de a többi tánc stílusokba is kiválóan teljesít. Igen. Pedagógusként ez nekem óriási siker, és az egyesületünknek is, hogy már a második tanítványom kerül be táncművészeti szakközépiskolába.
1: Hát ez neked is gratulálunk.
2: Köszönjük
1: ez
2: szépen.
1: Biztos, tényleg egy nagyon-nagyon szép dolog, és nagyon nagy büszkeség, ezt elhiszem. Olivia, hogy nézett ki a felvételi, vagy egyáltalán mikor fogalmazódott meg, kezdjük azzal, hogy mikor fogalmazódott meg benned, hogy a szégyenlőséged ellenére, és az, hogy így kerültél bele végül is a táncba, hogy most ezt elmeséltétek, hogy hát azért mégiscsak egy táncművészeti szakra, és egy olyan gimnáziumba szeretnél tovább menni, ami bizony ezzel foglalkozik.
3: Hát én amikor már elkezdtem táncolni, akkor így egy évre rá talán már nekem megfogalmazódott ez bennem, hogy én szeretnék egy táncos lenni, egy színházi táncos, vagy hogy ezzel szeretnék tovább foglalkozni, és pont negyedikbe csináltunk egy ilyen időkapszulát, hogy ki mit kíván magának a jövőbe, és én pont bele is írtam, hogy táncművészeti iskolába szeretnék tovább menni, és hogy ez nekem már kicsi korom óta így megvan.
1: De jó, hát figyelj, minden álmod így váljon valóra, hogy akkor ez, bármit beleteszel abba az időkapszulába, az így valósuljon meg, ez tök jó. Jó, és egyébként hogy zajlott a felvételi? Akkor beszéljünk egy kicsit a felvételiről.
3: Hát volt egy ritmus visszatapsolás, hogy mi csoportokba voltunk felosztva, mert 46-an voltunk, és mindenki ugye már csoportba, és akkor mindenkihez volt egy kísérő, és úgy mentünk külön a termekhez. Volt, hogy ritmust kellett visszatapsolni, volt egy klasszikus balett óránk, és még volt egy musical óránk, meg volt elbeszélgetés is. Hogy
2: meg a saját koreográfiádnak is bemutattát.
3: Meg volt egy elbeszélgetés is, hogy miért szeretnél ide járni, meg hogy honnan hallottál az iskoláról, meg ennyi igazából.
1: Értem. Musical óra, vagy mit mondtál, musical, ez mit akart?
3: Hát, hogy ugye van a színház, mint a színházakban olyasmi táncokat tanulunk ott, hogy ugye később a színházi élet könnyebben menjen.
1: Á, értem. Ildikó, te a felkészülésben hogyan tudtad segíteni Oliviát?
2: Hát egy egyéni koreográfiát készítettem neki, amivel azóta is több sikert elér, és hát ott is megdicsérték mind az előadó művészetét, mind magát a koreográfiát, és hát tudtam a nagy álmáról, hogy ő szeretne majd táncos szakon tovább menni. Végül is minden héten több nap van edzésük, és hát célirányosan erre is készültünk. De a koreográfiája, amit előadott, az kimondottan olyan, amiben ő a legerősebb.
1: Értem. Mitől lesz valakiből jó táncos? Ezt most mindkettőtöktől kérdezem, de akkor Ildikó, most először kérlek, hát, te mondd el.
2: Először is kitartás kell. Fantasztikus nagy kitartás, alázat, szorgalom, és hát a tánc szeretete nagyon fontos. És hát igen, van olyan, amikor azt mondja, hogy hú, de fáradt vagyok, és elegem van, és akkor is kell csinálni, és menni, mert van egy cél, és valójában annyi örömet kap a tánc által, hogy ezt nem szabad abba hagyni.
1: Aha, aha. És Olivia, te hogy látod? Mitől jó valaki táncosként?
3: Hát ugyanezt, amit az Ildikó elmondott, de ez még tényleg nagyon fontos, hogy soha nem szabad feladni, mert az elején lehet, hogy nehéz lesz, de minden kezdet nehéz, és utána már, hogyha egyre többet táncolsz, akkor egyre jobban fog menni.
1: Neked volt olyan pillanat a 9 év alatt? Ugye 9 év óta vagy a Csillagshow-ba benne. Volt olyan pillanat, ahol azt érezted, hogy fú, itt most már nem bírom tovább?
3: Nem igazán, mert én nagyon szeretek táncolni, és ezért nem volt ilyen.
2: Olyan értéket és olyan tartást ad a tánc, amit én ajánlanám mindenkinek.
1: Hát ez egyébként így, hogy 9 év alatt kineveltél egy újabb táncost, aki bekerült a táncművészetire, ez szerintem még hiteles és tök jó egyébként a te szádból hallani. No, és akkor még egy picit beszéljünk a jövőképről, hogy te hol látod magad, Olivia, a következő, nem tudom én, 10 évben mondjuk a tánc kapcsán?
3: Hát én ugye a Madács színházba.
1: Hát ez az egyik legjobb színháza az országnak, igen.
3: Ugye az iskolának is már, amikor évközben lehet előadásokon részt venni, akár táncosként, hogyha úgy látják, hogy ügyesebb vagy, de csak nézőként is, és én azt szeretném, hogy majd egyszer ott táncoljak a színpadán.
1: Na, hát ez tök jó, akkor biztos, hogy meg foglak nézni, hogyha bekerülsz oda, mert én nagyon szeretem a Madách Színházat, és szerintem egyébként a Paks FM hallgatóinak, tehát sokan, mert hogy nagyon népszerű darabok vannak benne, nagyon látványosak, rendkívül tényleg minőségi rendezésben, minőségi előadásban, és a tánckar is nagyon jó, úgyhogy én szívből kívánom neked, hogy ez sikerüljön, és akkor írd föl ezt a kis időkapszulába, hogy akkor 10 év múlva már majd ott, és arról számolhasson be a Paks FM, hogy Filér Olivia bekerült a Madách Színháznak a tánckarába. Na hát sajnos lejárt az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Még egyszer gratulálok mindkettőtöknek, mert hogy ez egy csapatmunka, egy közös munka igazából, ahol ti nagyon együtt kellett, hogy dolgozatok, és hát nyilván neked a szüleid még, akik gondolom téged nagyon támogattak. Igen. Azért még erről beszéljünk egy kicsit. Hogy...
3: Hát nekem a szüleim nagyon támogatóak szerencsére, és amikor már mondtam nekik, hogy én táncos szeretnék lenni a jövőben, akkor anyukám is nézte a sulikat, meg minden, és hogy engem nagyon támogatnak szerencsére, és ezért nagyon hálás vagyok nekik.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Induljunk onnan, Taci, hogy kiket értünk a Norvég Black Metal alatt, melyik zenekarokról van szó?
2: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat, gratulálok még egyszer a fantasztikus nyereményedhez. A Norway Black Metal alatt igazából azokat a zenekarokat értjük, mint a Burzum, a Dartron, a Mayhem, az Emperor, a Satyricon. Ezek mind nem különböző hullámokból jöttek. Az első hullámosok a Dartron, a Burzum és a Mayhem. Ez a trió, ez volt az első hullám. Ezek a zenekarok a 80-as évek végén alakultak, így ilyen egy baráti társaság vagy egy ismeretségi kör elkezdtek ez a zenei irányzatot, hogy mondjam, kitapasztalni, nem?
1: Felépíteni.
2: Ja. Hát rengeteg zenekar volt rájuk hatással, például a Venom, a Mercyful Fate, a Hellhammer, a Bátori, az első Bátori lemez, az nem hiszen kultikusnak számít. Ezeket a zenekarokat úgy is hívják, hogy pre-black metal, így kerültek bele a zenetörténelembe. És akkor meg az első Sodom lemez, mindenképpen említésre méltó. És ezt tovább vívve alkották meg a saját stílusokat, és nevezték el True Norwegian Black Metalnak. Ezzel, hogy mégis magával ebben a stílusban egyfajta elitizmus is, ez kiváltva a True Grace.
1: Mi a különlegessége a Norvég Black Metalnak, vagy van-e valamilyen különleges ismertetőjegye?
2: Hát mindenképp már a fizimiska is egy elég ismertető jelző, a hullafestés, értsd, a fekete-fehér festés, amivel így is pluszú elemként akarják megbontrákoztatni a mélyen tisztelt közönséget. Jellemző volt, hogy nem sok zenekar koncertezett, meg nem tartották magukat annak, hogy nem való ez a zenekar, nem való ez színpadra. Tehát egyedül a Mayhem koncertezett. A Dartron és a Burzum egyáltalán nem. Nem, azt mondta, hogy ők nem játszanak live metalt, ők csak maguknak. A Dartron és a Burzum egy személyes projekt például. A Fenriz nevű művésznői Fenriz, ő volt a zenekar dobosa és egyben a zenekar ragya, a Warbiker lesz a Burzumból, ő meg minden hangszeren ő játszott fel.
1: És hogyan indultak el mégis akkor a koncertezés irányába?
2: Egyedül a Mayhem indult el a koncertezés irányába, mert meg szerették volna mutatni, hogy mégis mit alkottak. Az első felállás úgy alakult, az még ilyen punk eredetű volt, ám miután elkezdték ezeket a keményebb zenéket hallgatni, akkor lejjebb halkították a gitárokat, még jobban verték, elkezdték püfölni a dobokat, és még katartikusabban kezdtek károgni, énekelni.
1: Te mikor találkoztál először ezekkel a zenekarokkal?
2: Amikor elkezdtem metált hallgatni, akkor is belefutottam már egy-kettőbe, csak akkor ilyen kaotikus zenének tartottam, meg így úristen, mi ez címszó alatt. Később jöttem rá ennek a varázsára és az eszenciára, hogy mégis itt művészet találkozik egyfajta szélsőséges módon. Hát rengeteg sztori van, nem is a hírességéről, inkább a hírességéről híres, hogy az első énekes öngyilkos lett, a gitáros, a basszusgitáros szúrta le. Aki a Warwick Vikernes volt, bevette a Burzumból, és az utcsó lemez után sajnos megtörtént ez az incidens. A Dead, ironikusan úgy hívták az első énekesnek a művész neve, mikor öngyilkos lett, hagyott egy ilyen búcsú levelet, hogy bocsa sok vér miatt.
1: Jaj.
2: Van egyfajta fanyar humor. És az a legenda ment körbe, hogy a koponyájának a darabjait minden a zenekarok nyakláncként hordták. Ezzel is, hogy még hírhettebbé tegyük magukat, vagy saját magukat persze.
1: És mekkora hallgatottsága van ezeknek a norvég black metal zenekaroknak? Te hogy látod?
2: Egyre népszerűbbek, vagy fedezik föl gondom az internet által, de akkor is azért megvolt a maga keletje, vagy közönsége. Mi ezekkel az ilyen úgymond mondhatom marketing fogásokkal azért sok helyre eljutott a népszerűségük. Miután a Dead meghalt, a második énekesük magyar lett a Csihar Attila a Mayhemnek, aki a Tormentor nevű együttesnek volt a frontembere. Ilyen kazettacsere útján került el Oszlóba az első Tormentor kazetta, és akkor meghallották a Csihar hangját az Eronymus, a gitáros és egyben a zenekarvezető. Akkor írt neki egy levelet, és hogy jöjjön Oszlóba, és akkor énekelje fel a The Mysteries Doom Satanás lemezt.
1: És akkor el is ment.
2: El is ment, és meg is énekelte, és az ő hangját hallhatjuk rajta. Kömegy, fantasztikus, ez mindenkinek ajánlom. benne van minden, ami az akkori norvég black metal szkennek az eszenciája. Ja, és a templom nyújtogatásos dolgok még ki is maradtak, hogy hát kicsit arra is a marketing építés ment, hogy még hírhettebbek legyenek. Hivatalosan akkor nem tudták, hogy ők voltak, de aztán kiderült persze, hogy elkezdtek Norvégia szerte templomokat gyűjtogatni. Ezzel is kicsit nagyobb reklámot csapni ennek az egész vonalnak. Meg a...
1: De ténylegesen?
2: Ténylegesen, persze, hogyne. Igen, mit tudom én, 95-92-ig. Az elég hosszú idő, egész hosszú
1: idő. Ezért nem ültették le őket?
2: Dehogy nem. Leültették. A Warwick Ernest már előtte is már fogsággal, te vagy a jogász, hogy mondják, mikor még csak nem vagy előzetesben volt, aztán mióta megtörtént ez az ominózus gyilkosság, a gitárossal onnantól megkapott életfogytéglant, ami talán 21 év a norvégoknál. Nem, pár éve szabadult különben. Most Franciaországban él a Warwick.
1: Azt a minden.
2: De most mindig, és az a durva, hogy még a sittes évei alatt, nem így akartam fogalmazni, a börtön évei alatt is még lemezeket adott ki.
1: És miért ajánlanád a norvég black metalt a hallgatóknak? Miért hallgassák meg? Vagy te például milyen hangulatban szoktad hallgatni?
2: Én mikor, hát a leginkább az ősz végén és a tél elején, mikor, hát ez a hideg, komorság, tényleg ezt lehet ajánlani valakinek különben, ezt vagy felfedezed, vagy nem, de értem, mire akarsz kiukadni. Egy kicsit elvontabb, de mégis valamilyen szinten szélsőséges művészi zenére vágysz, mert ezt művészetnek tartom a magam módján. Egyfajta új hangzást hallasz meg, mindennel szemben megy konkrétan, ami az aktuál trend volt akkor a zenében. A legolcsóbb erősítőkön és hangszereken vették fel, hogy minél kásásabb, minél rosszabb legyen a hangzás, ezzel is lázadni az aktuál menő kütyük és cuccok ellen, amik éppen már a fiai, a technika már akkor nagyon frankó volt és fejlődött a zenei szférában. Most, de elmentek Norvégia legjobb, Oszló volt az, amely Oszlónak a legjobb stúdiójába, és a maga a producerem nem tudott nekik mit adni, amire felvegyék. A Varg egy Marshall headsetbe károgott, meg egy ilyen KB főzőnyi Marshall erősítőbe dugta be a gitárt. Ez volt a legrosszabb cuccot. Na, ma akkor röhely, és akkor a dobot beállították 10 perc alatt, jó lesz ez így. Az, aki általában egy nap szokott elmenni, mire felveszik a dobsoundot, megtalálják. Nem, az ilyen 10 perc alatt össze volt rakva, jó lesz ez így, vagy befögjön.
1: Szóval akkor őszi hangulat,
2: őszi téli hangulat. Persze, ez a érzet, hogy a hideg végigmegy a bőröd alatt, amikor hallgatod, meg ez a bús, valaki ilyen, mit tudom én, keresi azt a fajta melankóliát, meg azt a hideget, és azt a kicsit ilyen beborzongás, mert ez ilyen tele van horror elemekkel, meg nem éppen szokványos témákkal, főként vallásellenesség, de van például maga a természet tisztelete is megjelenik, az ősiség, a norvég ősiség is megtalálható, ez minden, attól függ, melyik szegmensét nézzük ennek a úgymond zenei irányzatnak. Aki kicsit jobban bele akar folyni a norvég mitológiába, vagy az okkultizmusba, vagy magába ebbe a természetimádásba, azt is megtalálja a zenében egy elég sajátos módon, persze.
0: Ez a Paks FM.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Na de visszatérve, bocsánat, még azért picit az előző témánkra, mert hogy azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy 9 óra óta már az új templomút is le van zárva, a Kishegyi út az már reggel 5:30 óta le van, szóval arra most nem nagyon lehet közlekedni, építik ki itt a Tour de Hongrie befutóját, és ennek az okán egyébként a busz is egy kicsit eltérített útvonalon fog közlekedni a mai napon, úgyhogy senki ne lepődjön meg, és mindenki bírja ki ezt az egy napot, ennyi a kérésünk. 22 órára elméletileg mindent el fognak bontani, és minden visszaáll, és a holnapi napon pedig, amire szintén szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy aki szeretne jönni a Halott Pénz koncertre, az jöhet busszal is, és mehet haza is busszal, mert hogy be fogja várni a Paksi Közlekedési Kft. A koncert végét.
2: Shuttle.
1: És 23 óra 15 perckor, ha jól emlékszem, akkor megy az utolsó busz, úgyhogy még haza is lehet menni a buliból.
2: Megőrülök.
1: Ez tök jó egyébként,
2: hát
1: ez tök szeretem.
2: Így van, ez nekem is olyan szimpatikus.
1: Foci meccseknél is van ugye meccsjárat.
2: Persze.
1: Még a kosárlabdát kéne egyszer ki megcsinálni, így, hogy mondjuk aki nem a lakótelepre. Arra még nem láttam meccsjáratot, bevallom őszintén, aztán lehet, hogy volt.
2: Gyakoroljunk nyomást.
1: Emlékszem. Ja, nem ezzel a célom, de ötleteket adunk.
2: Milyen jó lenne.
1: Hát most figyelj, az Arany János utcából szépen valaki jön kosármeccsre, eljön busszal, és hazamegy. És akkor nem a...
2: Remélem, hogy ezt sokan hallgatják, és egyet értenek, és akkor valami történt.
1: Így van. De legfőképpen, hogy a Közlekedési Kft.
2: Igen.
1: Valaki onnan hallgassa ezt a ma reggelt. Na, figyelj!
2: Gabi?
1: Mivel készülsz? Van már valami?
2: Én mindig spontán leszek.
1: Mindig
2: eltévesztem.
1: Mert most így beültél
2: hozzám,
1: és tök cuki vagy, hogy bejöttél. Nagyon jó fej vagy egyébként. Tényleg, mert hogy Vivi fog majd utánam következni, és ő fogja hozni itt a jó kis lágereket, kivéve. Dél és egy óra között, mert akkor visszaveszem egy kicsit a keverőpultot, és ezen a héten bizony úgy döntöttem a Városnapja jára tekintettel, hogy olyan paksi zenekarokat hozok, akiknek tök jó kis számaik vannak, és a kedvenc dalaimat közülük el fogom hozni.
2: Best of Paks.
1: Best of Paks, bizony.
2: Történni ezúttal egy rendhagyó Best of kedvencek úrra Gabitól egyenesen, akinek a szociális érzékenysége arra vette rá, hogy fantasztikus paksi előadókat sorakoztasson fel déltől egyig.
1: Bizony, és egyet már mutattam is nektek, ami lesz, az pedig ugye nem más, mint a Soul Food-tól a kiút, viszont hát emellett lesz még Origami, Zulbert Gébert projekt, Másképp zenekar, New Standard projekt, Pirkadat, Pistiest, minden lesz.
2: Paks színe virága.
1: Egyébként tök színes a paksi kulturális paletta, tehát nagyon sok zenekar van, de legalábbis én nem tudok mondjuk Szekszárdon ilyen sok zenekarról,
2: de annyira nem is vagy arra ismerős, mint Pakson, tehát hogy
1: hát csak ott dolgoztam évekig. Végül.
2: Jó, és tényleg nincs Szekszárdon?
1: Hát van azért, van például Neon Verebek, meg hát így a nagyok közül a Proszektúra, de ugye igen.
2: Úristen, hát imádom.
1: Igen.
2: Ezt most hallom először, hogy Neon Verebek. De
1: igen.
2: Egyébként pont vállalhatatlan számcímeken gondolkodtunk, vagy nem számcímeken, az együttes neveken.
1: És pedig?
2: Valamelyik nap.
1: És
2: például van egy olyan ilyen férfagyasztó metal zenekar, aminek egész egyszerűen az, ami Mammoth Grinder, tehát mamut daráló.
1: Jézusom, borzasztó egyébként. Ma reggel Tar Sándor Tacival készült beszélgetésemet adtam le, aki a norvég black metalt magyarázta el nekem. És ott is így a névválasztások, meg a témaválasztások kapcsán ilyen teljesen horrorisztikus dolgokat mesélt.
2: Már sportot tűznek, abban szerintem már egymás között ez egy poén is, tehát hogy ki tudja még betegebb együttes nevet kitalálni, vagy számcímeket, vagy témákat, szövegeket. Hát meg ugye tudod, ez ilyen párosulnak a jó öreg metal logók, amiket nem lehet elolvasni.
1: Igen.
2: Ilyen krikszkrakszok is.
1: Igen.
2: De hát annak is megvan a kis ikonográfiája, meg kultúrája. Most annyira én sem vagyok otthon ebben, de nagyon érdekes, hogy a zene az ebbe az irányba is elment.
1: Igen.
2: Csak így
1: igen.
2: Ez.
1: Hát én sem vagyok. Egyébként a rockzenét szeretem, de ezt a nagyon zúzós metal zenét nem igazán, és viszont Taci annyira kedv csináló módon mondta el, hogy a norvég black metal, nem tudom, hogy kedvet kaptam ahhoz, hogy belehallgassak, és aztán utána viszonylag gyorsan.
2: Persze, de érdemes elkalandozni. Hát most a black metal-al kapcsolatban például, igen, tehát ez egy olyan sötét világ volt már ott a kezdetén, de azért van benne erő. Az is érdekes, hogy a metálon belül is vannak ezek a különböző vadhajtások, alműfajok, amik egészen megkülönböztethetőek, hogyha az ember egy kicsit belássa magát, de hát ez egyébként mindenben így van.
1: Igen. Amúgy. Hát például tavaly, azt hiszem tavaly voltam rockmaratonon, mert az egyik egykori tanítványom egy death metal zenekarban játszik, és hát meghallgattuk őket. Hú, azért ott is kapaszkodj meg.
2: Ja, ja. Jó, de élőben az nagy dinamikában, meg nem tudom, kemény élmény. Azért.
1: Igen.
2: Tehát csak mondjuk, mint mondjam, egész álló nap, vagy ilyesmi.
1: Hát igen, így nagyjából egy ilyen percig.
2: Gabit elcsavított egy másik stage.
1: Igen.
2: Persze, hallottam a koncertet, ott voltam egész végig, elől nem is láttad?
1: De végighallgattuk.
2: Tisztességesen
1: végighallgattuk. Mondtam is a Petinek, hogy hát figyelj, nem ez lesz a kedvenc műfajom, az biztos, de tök cukik voltak, meg jó, mert egy fiatal kis 18-23 éves gyerekekből álló.
2: Ott nyomták?
1: Igen.
2: Tényleg?
1: Bizony.
2: Hoppá.
1: Igen, ők dunaújvárosiak egyébként.
2: Van craft, meg power.
1: Igen, van, abszolút van. És délelőtt 11-kor volt, ha jól emlékszem, hogy valahogy így valami korai időpontban volt, lehet, hogy délután egy valami ilyesmi a koncert.
2: Ez volt a
1: és
2: matini.
1: Ehhez képest, igen, és ehhez képest egyébként a színpad előtt egész sokan álltak, és pogóztak, és nem tudom. Szóval, jó, én egy kicsit azért hátrébről néztem.
2: Na, de hát szívesen. Pogóztál inked?
1: Nem, én nem pogóztam, én féltem a fogaimat.
2: Cuki vagy, Gabi. Egyszer elviszlek valami nagyon durva koncertet. És élőbe tudósítjuk a reakcióidat a Paksafem hallgatóinak.
1: Jó, figyelj, én benne vagyok.
2: Ez katasztrófa turizmus.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: zsiráf háton, máshova csúsztam a szivárványon. Próbálkoztam kedvességgel, élvezted is egyszer-kétszer. De te nem akarsz engem látni se, a szerelmet nincs, aki átvigye. Te nem akarsz velem lenni már, hát más faszi kell, aki felcsinál.
1: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
2: Itt van már velem a vonalban Báló Vivien, a Pódium Tánc Stúdió vezetője. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na hát sűrű időszak van mögöttetek, így a Pódium Tánc Stúdió és a versenyzői mögött, hiszen egyrészt ugye korábbra nyúlik vissza, erről beszéltünk is Csengel utca kapcsán, Tóth Csengel utca kapcsán, hogy a Csillagszületikben ugye ott is nagyon szép eredményt ért el Csengel utca, de egy kicsit most beszéljünk a Csillagszületik utáni időszakról, hogy azóta mi minden történt veletek, többek között, ha jól tudom, Komlón is jártatok egy versenyen, illetve nemrégiben a Magyar Látványtánc Sportszövetség egyik versenyén, ami tulajdonképpen az Európa Bajnokság területi előválogatója vagy kvalifikáló versenye volt, ezen is ott voltatok, de kezdjük az elején, tehát vége lett a Csillagszületiknek, és utána mi következett nálatok a Pódium Tánc Stúdiónál?
3: Igen, valóban nagyon sok minden történt, és jó értelemben használva a sajnos szót, nagyon sok a munka, és azért is köszönjük, hogy keresztetek minket, és online lehetőség van, hogy egy picit erről az időszakról beszélgessünk, mert nem tudtunk bejutni ugye személyesen szinte december óta hozzátok, úgyhogy köszönjük szépen ezt a lehetőséget. Valóban sűrű volt, ugye vége volt a Csillagszületiknek, az egy nagyon-nagyon szép időszak volt, mert azért körülbelül ilyen 4000 produkcióból került be ugye Csenge a top 12-be. Nyilván én akkor ugyebár az élő show, meg az élő showt megelőző próbákon ugye én csak vele foglalkoztam, de természetesen ugye mellette készíteni kellett a lányokat, hiszen indult hamarosan a versenyszezon, és az alapszakos gyerekekkel is foglalkozni kellett. Úgyhogy az egy elég kemény időszak volt, és tulajdonképpen amikor ennek vége volt, akkor teljes mértékben csak a versenyre való felkészülés és az alapszakos gyerekeknek a fejlesztése volt, amivel töltöttük az időnket.
2: Na és akkor ugye, hogyha már velük töltöttétek az időtöket, akkor természetesen aztán versenyekben, minősítő versenyekben is megnéztétek, hogy hát mire jutottatok velük. Szóval akkor beszéljünk egy kicsit a Stardance arénáról, ami Komlón került megrendezésre, ha jól emlékszem, valamikor április közepén, ugye?
3: Igen, igen, ezt tudni kell, hogy ide az összes versenyzőnket elvittük, tehát nem csak azokat, akiket Európa-bajnokságon indítunk, hanem azokat a versenyzőinket is, akiket még jelen pillanatban nem. És ezt milyen gyakorló versenynek szoktuk egyébként az Európa-bajnokságra menő lányoknak most mondhatni hasznosítani, hogy meglássuk, hogy igazából mégis hányadán állunk, és legyen nekik egy ilyen verseny rutinjuk, mielőtt ugye kimennek egy erősebb élmezőnybe. Szeretném elmondani, hogy volt kettő picikém is, a Bildhéber Blanka, aki még mindössze 4 éves, és a Vörös Lilian, aki pedig 5, talán mindjárt 6 a napokban, őket is elvittem, és nagyon szép eredményt értek el, és először versenyzett Baranya Bíborka, Kovács Dorka, Szabó Zora, és Szabó Dézit is itt kiemelném, mert ő is nagyon pici még, és ő is elérte az arany minősítést, és nagyon szépen végeztek a lányok, tehát nagyon, akik Európa-bajnokságra jelentkeztek, szinte majdnem az összes lányt profiba vagy félprofiba indítottuk, tehát hogy nyilván azért legyen egy kihívás a minősítő versenyen is, hiszen ugye 3 kategóriában lehet versenyezni, amatőr, félprofi és profi. Hát én ezeket a lányokat ott nyilván bedobtam már a mélyvízbe, de így is, tehát gyönyörű eredmények, tehát arany meg ezüst volt. Talán egy bronzunk volt, az is profiba, És akkor külön díjas lett ugye a Szabó Dézi, a Tóth Csengel utca és a Báló Nina Báló ezen a versenyen. Én pedig kaptam egy koreográfusi díjat, ami egy ilyen összesített díj volt, hogy nem egy koreográfia kapta, hanem ugyan blokk a rengeteg koreográfia nagyon, nagyon tetszett nekik, és akkor én egy ilyen kicsit különlegesebb díjat kaptam most, mert általában ugye számra szokták adni, hogy ez a szám jól sikerült, de nekem azt mondták a zsűri, hogy rengeteg, az összes nagyon-nagyon megragadta őket.
2: Na hát gratulálok először is ehhez a nagyon szép eredményhez, amit itt most felsoroltál, mert hát tényleg igazából követni is nehéz volt, hogy hányféle minősítést, arany, tényleg külön díj, koreográfusi díj, stb. Mi mindent kaptatok ezen a versenyen, de engem megragadott egy picit az, főleg itt a legkisebbek kapcsán, hogy egy félprofi, profi kategóriában való indulásra egy 4 éves gyereket hogy tudsz felkészíteni?
3: Őket még amatőrben indítjuk, főleg, hogy ez első versenyük volt, úgyhogy ők azért amatőrben versenyeztek, és ugye, ahogy említettem is, inkább az Európa-bajnokságra készülő lányokat toltam, úgymond fel profi vagy félprofi színben való versenyzőkre. Erre azért próbálunk nyilván odafigyelni.
2: Aha, értem, jó. Bocsánat, akkor ez az apró információ elkerülte a figyelmemet, viszont tök jó, hogy ilyen kicsi gyerekek is indulnak ilyen megmérettetéseken. Te hogy láttad rajtuk, ők élvezték ezt, izgultak nagyon, vagy mit láttál rajtuk a verseny alatt?
3: Hát imádták az egészet, és én mindig azt mondom, hogy akkor van értelme, hogyha egy gyermek ilyen pici korban is élvezi, tehát hogyha ő stresszes, vagy nem bírja ezt mondjuk pszichésen, vagy inkább játszana, vagy nyögvenyelős, és nincs kedve menni, akkor én mindig azt mondom, hogy akkor ne erőltessük, de ezek a gyerekek imádják. Tehát tényleg a Blani, a Daisy, a Lilike is, mind nagyon-nagyon, meg a Petrát is azért még ide tudom mondani, mert ő is még a Sebastian Petránk még egész fiatal. Imádják, tehát ők szeretik, hogy szép ruhákban vannak, annyira édesen eljátszanak, tehát leszerepelnek, és utána mindig csinálunk egy ilyen kis sarkot nekik. Én mindig vettem egy ilyen felfújhatós matracot, és akkor ott mindig leülnek barbizni, mindenki hoz valami játékot, és akkor amíg a nagyobbak versenyeznek, ők addig megnézik őket, és a köztes időkben pedig barbibabáznak, és együtt játszanak, leülnek, és akik hoznak esetleg kistesót, akkor ők is oda csapódnak, és akkor van ott egy ilyen kis Barbie Land a sarokba.
2: Hát ez elképesztően édes, ez tök jó. No, oké, akkor viszont nem tudom, hogy a komlói, tehát Stardance-ről van-e még valami, amit feltétlenül meg akarsz osztani, vagy mehetünk tovább, és akkor a...
3: Mehetünk tovább? Jött a Majál is. Hát igen. Az nagyon kemény volt, mert másnap meg a lányok indultak is korán hajnalba Kiskunfélegyházára a területi kvalifikációra, úgyhogy neki kicsit húzós volt a hétvégén.
2: Oké, de akkor ezek szerint jól sikerült a május 1-i fellépésetek is?
3: Szerintem nagyon ügyesek voltak a lányok. Jó is volt, hogy egy-két számot még ott akkor egyszer legyakoroltak, és nagyon élvezték, ők nagyon szeretnek Pakson fellépni, hiszen mégiscsak paksi az iskola, és több tanítványunk is paksi, és egyébként akik nem lépnek föl, mert mi ugye nem tudjuk az egész iskolát felléptetni. Tehát nálunk az a helyzet, hogy egy 30 vagy 20-30 perces műsoridőben mi képtelenek vagyunk több mint 100 gyereket színpadra rakni, úgyhogy nálunk mindig általában a versenyzők szoktak fellépni, és ott is ki van ugye választva, hogy kik, vagy akinek több száma van, akkor melyikkel. De azt szeretném elmondani, hogy egyébként azok a gyermekek, akik nem lépnek fel és pódiumosok, ki szoktak családostól jönni, meg szokták nézni a versenyzőket, és ott oda jönnek hozzám is, a lányokhoz is, megölelgetjük egymást, és őket ugyanolyan büszkeség tölti el, hogy úgymond a pódium a színpadon van, de mindenki tudja, hogy képtelenek vagyunk milyennyi gyermeket felléptetni.
2: De ez tök jó akkor, hogy ilyen összetartó kis csapatotok van, ez azért egy nagyon jó pozitív dolog. Na, hát csak beszéljünk mindenképpen az Európa Bajnokságnak a területi kvalifikációs versenyéről. Ugye a Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyén vettetek részt, ahogy ezt említetted. Itt milyen eredményeket sikerült elérnetek?
3: Fantasztikus nagy boldogságban úszunk, mert már az is nagy öröm volt, hogy 14 darab első helyet hoztak haza a lányok, 5 darab második helyezést, 1 harmadik helyezést és 1 negyedik helyezést, tehát ez már helyezéses verseny, nem minősítéses, és már ez is önmagában nagyon nagy boldogság volt, aztán nyilván már csak hab volt a tortára, hogy láttuk a pontszámokat, és én 21 koreográfiát indítottam, és mind a 21 koreográfia kikerült az országos, vagy kijutott az országos bajnokságra, úgyhogy ez megint csak egy öröm volt, hát, és akkor az még mindig tudott eltöződni, ahogy ugye jöttek folyamatosan az e-mailek, meg stb., és igazából hát odáig jutottunk, hogy a 21 darab számunkból, itt ugye félprofi és profi kategória van, a 21 számunkból 18 szám választhatja, hogy profiban mérkőzzön meg, tehát azt hiszem, hogy ennél nagyobb elismerés nem kell. Úgyhogy ez nagyon nagy öröm volt. Nyilván majd át fogjuk gondolni, hogy ezért kit fogunk feltenni, és ki az, aki marad félprofiban, de a lehetőség, hogy mi azt a ponthatárt elértük, ez nagyon nagy öröm volt. Továbbá megnéztük ugye az összesítve az egész országban, tehát rengeteg kvalifikáció van. Mindenki általában ugye oda megy, ami neki a legközelebbi helyszín. Mi Kiskunfélegyházán voltunk, de tudni kell, hogy ez Pesttől, Debrecentől kezdve az egész országban ezt hónapokig ugye mennek a területi kvalifikációk, és ilyenkor felraknak egy eredménytáblázatot, és akkor mi nyilván megnéztük a lányokat, hát mindenkit nem néztünk végig, mert nyilván rengeteg idő lenne, hogy mégis úgy hányadán állnak. És például a Tóth Gergely Hannánk félprofi szinten az egész országban 13-ból a harmadik helyen volt pontban. Vesza Kitti pop kategóriában félprofiban 10-ből az első helyen van pont alapján. Szabó Panna Gréta szintén félprofiban 12-ből az első helyen áll. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon erős eredmény.
1: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.

0: és a gazdasági együttműködés további bővítéséről. Donald Trump amerikai elnök május 13 és 15 között tett hivatalos látogatást Kínában, amerikai elnökként 2017 óta most először járt az országban. A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. A legnépszerűbb a Csillámtetkó volt, mondta a rádiónknak a Paksi Szivárvány Egyesület vezetője, Pákulicné Lengyel Erika.
1: De emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban. Aztán többféle célba dobó lehetőség, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni, bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan családok is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen. Nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
0: Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal komandója rendszeresen szervez ruha és tartós élelmiszerosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. Tavaly márciusban költözött a Dózsa György úti épületbe a Paksi Szivárvány Egyesület, hangsúlyozta az Egyesület vezetője, Pákulicné Lengyel Erika.
1: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig hát a béleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon tudjunk itt ilyen programokat tartani. Tapasztalataink azt mutatják, hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Itt vesszük át az adományokat is, a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik ez a karitatív munkánk az Egyesületben. Ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron a tanszergyűjtés, iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat. Folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez a tartós élelmiszer.
0: Ruhaosztást tartanak a jövő héten Kölesden, melyre várnak minden rászoruló családot, kölesdi lakost. A ruhaosztást a védőnői tanácsadóban tartják május 21-én csütörtökön, délelőtt 10 és déli 12 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy szatyrot vigyenek magukkal.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
2: Paksfm.
3: Összeköt.
2: Paksfm. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla, abból az 1300 milliárd forintos keresztszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány

0: írja az MTI. Újra megnyitja kapuit a Paksi Városháza. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei és dolgozói május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt a hétfői és keddi napon az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetők az ügyek. A Városháza a jövő héten már egy lakossági fórumnak is helyszíne lesz. Május 20-án szerdán délután 16:30-tól a Templom utca és az Attila utca felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül majd sor. A lakossági fórumra Nagy Balázs alpolgármester önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket. A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. A legnépszerűbb a csillámtetkó volt, mondta a rádiónknak a Paksi Szivárvány Egyesület vezetője, Pákolicné Lengyel Erika.
1: De emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban. Aztán többféle célba dobó lehetőség, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni. Bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan családok is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen. Nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
0: Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal komandója rendszeresen szervez ruha és tartós élelmiszerosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. Tavaly márciusban költözött a Dózsa György úti épületbe a Paksi Szivárvány Egyesület, hangsúlyozta az Egyesület vezetője, Pákolicné Lengyel Erika.
1: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig hát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon tudjunk itt ilyen programokat tartani. Tapasztalataink azt mutatják, hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Itt vesszük át az adományunkat is, a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik ez a karitatív munkánk az Egyesületben. Ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert most majd ugye a következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron, a tanszergyűjtés, iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat folyamatosan és egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez a tartós élelmiszer.
0: Ruhaosztást tartanak a jövő héten Kölesden, melyre várnak minden rászoruló családot, kölesdi lakost. A ruhaosztást a védőnői tanácsadóban tartják május 21-én csütörtökön, délelőtt 10 és déli 12 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy szatyrot vigyenek magukkal. Kigyulladt egy vendégház tetőszerkezete csütörtök délelőtt Szekszárdon a Strázsahegyen, közölte a katasztrófavédelem. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók. A beavatkozó egységek 5 vízsugár és kéziszerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mintegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat, továbbá 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személysérülés nem történt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.